0: Topkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
1: Stopu crcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: Panno Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.

tűz még bennem. Én hagyom a tékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha mutat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél. De nem fúj vissza a bőröm, páncélból van, a szívem pedig a cél. Mindegy, hogy

Popcorn és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 91.5, a jó kedv meg a herce.
1: Manna reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Napelemmel majd spórolok, csak fektessünk be 10-15 ezer eurót, és utána spórolunk havonta, nem tudom, 50 eurót, szuper. Jó, oké. Okay. Ugyanez van a, nem tudom, a házszigeteléssel, meg a nyilázárok lecserésével, mit tudom én, egy házban, mit tudom, az is egy ilyen 6-10 ezer euró, azt is így csináljuk meg, és akkor utána majd így spórolunk valamennyit, tudod? És akkor persze ez a sok kicsi sokra megyen, értem meg, akkor csak építsük be egy ilyen ciszternát az udvarba, mert akkor majd kevesebb lesz a vízszámlák, abszolút egyezem. Csak ezek eszméletlen mennyiségű pénzek, főleg, hogyha mindent esetleg egyszerre akarsz megoldani, az nagyon kemény.
4: Lassan old meg szépen, hát nem kell ezt itt túlpörögni.
3: De hát ezek ilyen
4: készíts
3: dolgok.
4: Napelemet, vegyél egyet.
3: Készíts egy napelemet.
4: Egy időben megindult ez a hajrá a napelemek házi készítése kapcsán egyébként. Tudod, akkor azokba kell ilyen kis libenkákat szerelni, és akkor azokat így összekötöd.
3: Láttam azt.
4: Tudod, az is ilyen végtelenül hosszadalmas, végeláthatatlan gyűjtési folyamat.
3: Igen.
4: Nem tudom, hogy bármikor hát
3: most
4: is születik.
3: Pont van egy ilyen reklám, hogy 2026 az utolsó év, amikor Szerbiában, valahogy így szól a reklám, hogy 2026 az utolsó év Szerbiában, amikor még aki napelem rendszert tesz fel a házára, akkor még őt beregisztrálják abba, hogy akkor két tarifás rendszere legyen, hogy az állammal elszámolják, de 2027-től ez már nem lesz, úgyhogy most vagy soha építsük napelemet. És akkor úgy voltam el, hogy hagyjuk.
4: Tudni, a személyiség az, hogy igazából ugye ezt nap mint nap látjuk, főleg az utóbbi időben, amióta ugye világszinten alakulnak ki különböző konfliktusok, és közvetetten ezek így hát hatnak a ránk kis emberekre igazából, tudod, amit mi abban láttuk, hogy ez az amaz megdrágul, kocsit most már nagyon drága tankolni, meg még drágább lesz, stb. És igazából ez is egy olyan fajta rendszer, amire már látok ilyenfajta irányvonalakat. Egyszer beszélgettem egy szegedi férfival, aki hát igazából nem is tudom, hiszem, nyaralással ismerkedtünk meg, neki vannak volt egy nyaralója, ahol mi megszálltunk igazából Brács szigetén, egy szegedi fickóról van szó, akivel beszélgettünk erről, mert láttam ott is ilyen napelemeket már ezen a nyaraló épületen, és akkor mondta, hogy ó, hát egy nagyon szereti, már magyar szegedi házára is így telepakolt, és igazából ott magyarázta, nem tudom, hogy a fűtésrendszert is már rákapcsolta, meg ára, meg nem tudom, és akkor ott magyarázta, hogy mekkora összegeket spórol, de mondta, hogy lassan most már nem nagyon éri meg, mert az államnak az nem jó, tudod, hogyha nem jön be, nem folyik be összeg, mint pénz, ugye, akár az áramhasználatra, és akkor előbb-utóbb kitalálnak olyan megadóztatási modelleket, ami téged elkezd megint csak sújtani, és akkor szépen lassan, ugye, hát volt egy 2-3 nyugodt éved, ami alatt vissza se termelte a befektetett pénzt, amit te is mondtál, és elkezdték megadóztatni, és lehet, hogy ez még nem olyan szintű, mint ha most nem tudom, tudod, ilyen súlyos áramszámlákat fizetni, tehát mindig jobban jársz, de hogy már nem annyira jobban, tudod, és akkor már van az érzés az emberben, hogy kialakulhat, hogy akkor a jó Isten zéjének, tudod, csináltam meg, tudod, meg fetszöltem bele nem tudom hány ezer eurót, hogy akkor hát az így ki legyen találva, meg legyen rendesen csinálva, működjön, tényleg spúroljon nekem. És akkor így nem. Akkor már nem lehet annyit. És előbb-utóbb úgyis arra a szintre kerülne, hogyha most nem tudom, így megindulna mindenki, és elkezdene ugye napelemeket felszerelni a saját házára. Értem én, hogy környezetudatosság, stb. De hogy érted? Tehát, hogy nem tudjuk figyelmen kívül hagyni az emberi aspektust, az pedig erről szól a mi esetünkben, az átlag ember esetében, hogy spórolni, mint tudsz egy kicsit, nem tudom, jobban járni, és hasonlók. Tehát ez egy ilyen alapvető igénye az embernek.
3: De mindig ez van, mindig ez van.
4: Szóval nekem ezzel kapcsolatban is van egy ilyen érzésem, hogy nem tudnál azért feltétlenül egyről a kettőre jutni. De persze, amúgy meg tudod, hogyha így adódnak ilyen szituációk, meg lehetőségek, azokat viszont kár nem kihasználni. És mondjuk az esővíz is egy ilyen szitu például, hogy akkor most teljesen átszellemültem, ugye te mindig röhögsz rajta ez miatt, amióta a fűtésnek a jelentős részét egy tüzelős kályha biztosítja.
3: Hát ezt abálod rendesen. Igen.
4: Most tudod, mit fedeztem fel például, hogy van két nagy diófa, az egyik az udvarban, másik az utcán.
3: Ki fogod vágni?
4: Nem vágom ki fenét. Rengeteget ér, olyan hűvös biztosít egyébként, tényleg olyan pontokon, ahol egyébként nagyon nem lenne hűvös, hogy elképesztő, tehát kár lenne. Nem, hanem amit ő kitermel, tehát ugye kezdve attól, hogy lehullatja a levelét, akkor tudod, így emberek, ilyenkor azt látom mindig, hogy akkor így ilyen vadul gerebjézik, és teszik a fekete szemetes zsákba, és teszik ki a szemetes kuka, mert így vigyék innen ezt szemét. Azt nem szoktam
3: van
4: tüzelni.
3: Van benne gyártógéped, ezt akarod mondani?
4: Nincs, de szerintem, hogy lehet, hogy veszek.
3: És gyártani fogod a kis pelletet?
4: Lehet, hogy csinálok.
3: Amúgy?
4: Tudod, mennyit kitermel? Egy pici kis udvarbor is egyébként néhány ilyen növény. Elképesztő. Én ezt leszoktam hagyni a földön. Volt arra példa, hogy elkezdtem égetni, nem tudom megfelelően kiszárítani ezeket a leveleket. Tehát mindig van nedvesség tartalom, ami károsítja a káját, mert nagyon füstöl a korma, tehát nem igazán túl jó. Aztán ugye esős időszak ez már az évben, akkor továbbáztatja. Tehát én ezt leszoktam hagyni, esetleg egy kicsit átdarálom fűnyíróval, és nagyon szépen táplálja a talajt egyébként.
3: Ó, igen.
4: Ezzel szemben a másik szomszéd néni ott az udvar végi, az amikor ilyen kitavaszodott végre, akkor ezeket a leveleket így begyújtott az udvar közepén, ez a másik, az old school iskola, tudod, így elégeti. Igen. Füstöl.
3: Igen.
4: Semmilyen funkciója nincs, de mindegy. És amire most felfigyeltem, hogy kérlek szépen a diófa leveleket tartó kis szára, tehát a levélek a szára, az brutális, ez teljesen összeszáradt itt a tél folyamán, és tele az udvar, és nézem, mondom, egy kicsit összegerebíztem, és ahogy lehúztam, akkor letisztult az udvar, de jó, és akkor az egészet összehúztam, vagy egy jelentős részét. Gyerekek, szerintem egy ilyen 3-4 full talicskányi ilyen szár, levél szár jött össze, ami meg így begyújtásnál, fantasztikus.
3: Tényleg?
4: Papír se kell.
3: Tegyedetlen vagy.
4: Nagyon durva.
3: A természet
4: és sokáig él. Vagy ég, egy biztonságos parazsat ad, és akkor arra aztán teszel, hogy a komolyabb méretű fa rönköket. De
3: Zoli, azért a komoly szintre vitte ez a tüzelést.
4: De milyen
3: ez mekkora öröm az életedbe, különben ez a kályha.
4: Zseniális.
3: Szerintem ez a legjobb befektetésed az elmúlt, nem tudom, 5 évbe.
4: Hát szerintem ez pár hónap alatt visszahozta a befektetett összeget. Látod, egyébként.
3: Tudod, mi az, ami vicces nekem? Apám mindig jön valami ötletekkel. És akkor ez, már úgy vagyok fel, hogy jó, van már, tudod, már vagyok. De minden nap jön egy új ötlet, ez hihetetlen. És mondja nekem múltkor, hogy ő föl van háborodva ezekre a, na mondom, mi jön most? Föl van háborodva, most nem szép, de tényleg mindig valami. Mindig apu alapvetően kis mérges, tudod. Még kérdezem, hogy mondom, kérdezem anyámat, hogy már mondom, vitatkozik a tévével? Azt még nem. Azt még nem, de...
4: Ez olyan, mint a... Én egyszer nagymamámat láttam, hogy nézett ilyen brazil sorozat, vagy török. És így ment, és így, tudod, levettem így beszélgető, de közben nézi, arra is figyelt, mert valami nagyon extrém dolog történt az éppen aktuális epizódban. Tudod, ott van ki, aki kommentálja, és hogy kiderül az egyik férfiról, hogy az megcsalta, nem tudom melyik nőt, és akkor nyílják, hogy te szarházi! És így beszél az, mi úgy megszakította a beszélgetést, és aztán megint figyelem, hogy mondja, azért figyelt, tudod, csak ez így azért valami érdekes dolog történt. Tehát a igen, az idősebb emberek szoktak, hogy előbb-utóbb, de biztos, hogy tévé is ilyenek leszünk, elkezdünk beszélni.
3: Biztos,
4: tudod,
3: biztos.
4: Csak nem biztos, persze, hogy a tévével, mert nem nagyon nézünk tévét, hogy miért összetudunk egy jó ideje, a mobil, ugye?
3: Csak azért, mert mondja a faterem, hogy ő fel van háborodva, mert nyomják ezt a napelemet, tehát mondom, jó, de akkor mit nyomjanak, mondom, fater már, mit nyomjanak, azt mondja, szélturbinákat. Hát mondom, most akkor hogy mondom, majd beállítunk, mondom, az udvar megy a nagy, hogy hívják ott, az a nagy szélturbinál, ott lesz az udvarban?
4: De jól néz neki.
3: Mondom, mit? Mert felvettem háborúban, mondom, ez megint valami új ötlet. Azt mondja, nem, vannak kis házi szélturbinák, mondom, jó, biztos. De tudom, hogy megnéztem, és így, na mondom, oké, tényleg, nem is tudtam.
4: Házi, már.
3: Üsd be azt, hogy van Atlasz függőleges szélkerékgenerátor. Megőrülsz.
4: Atlasz mi? Szél mi?
3: Függőleges szélkerékgenerátor.
4: Kiderült, ki is jött, nézd,
3: létezik egy ilyen, tök modell kinézete van, tök cool.
4: Nem működik a billentyű.
3: Nem, ugye?
4: Szóval
3: tök érdekes, és azt írja, hogy ez egy 10 kW-os ilyen energiatermelő kis berendezés. Én ehhez nem értek, hogy ez mennyi. Én végül is csak elektromossági villany, nem tudom milyen középiskolát fejeztem, úgyhogy semmit nem értek ehhez.
4: Már a szakmegnevezés is problémát jelentett, ahogy elnézem.
3: Semmi.
4: Elektromos villamossági szak.
3: Valamilyen.
4: Villamos, mérnöki villamos.
3: Fúd benne áram. Azt mondom, valami áram. 10 kW
4: teljesítmény. Hát ez hogy néz ki a gyakorlatban? Most ilyen hülye kis, tudod, ilyen most mi ez? Ez úgy néz ki, mint egy ilyen légtisztító berendezés.
3: Nagyon fura, de akkor jöttem rá, hogy igazából ez tökre valid, mert ugye ő neki olyan, úgy néz ki, mint egy henger, és a hengernek az oldala ugye az a lapátos rendszer, és igazából abszolút logikus végül is, persze.
4: Én vártam azt a küllemet, tudod, mint a nagy
3: én is. És végül is miért ne? De hát, hogyha ez jó a csapály benne, és nem az van, hogy felrakod a háztetőre, és az, hogy Na hát akkor tök, de miért lenne ilyen hangja? Csak mi mindig ebből indulunk ki.
4: Ha meg nem termel elég áramot, hogy mindig letehetjük a földre, és akkor vagy zavarja a vakondokat.
3: Igen,
4: ugye,
3: igen,
4: a nyikorgása.
3: De ez a háznak a tetteje, ez is egy külön sztori, különben. Képzeljétek el, hogy volt egy olyan, az egyik bácsi megkérdezte, hogy ő így levehetné a tetőmről az antennát. Mit? Azt mondja, az antennám. De azt mondta, hogy van. Fölnézek, hogy tényleg van antenna. Azt mondja, hogy azt levenni. Hát mondom, vegye nekem úgy csak el. De mondom, minek az magának? Azt mondja, ő hobbiból alumíniumot olvasztam. Mi? Alumíniumot olvaszt hobbiból? Ilyen van? Az mi már?
4: Lehet, hogy téged is elkap egyszer egy ilyen húbort.
3: És amúgy lehet, hogy igen. Lehet, hogy van is értelme. Én nem értek hozzá. Csak kis alumínium tömböket, és azokat árulja.
4: Kering itt a reggeli témás csoportunkban egy cikk, amit nem dolgoztunk még mindig fel, és tegnap így gondolkodtam rajta, ez lehet, hogy be is tettem már, de mindegy, most nem jut eszembe. A lényeg az, hogy valaki fém hulladékból készít ilyen tök érdekes kis dekor tárgyakat. Tehát amúgy ez egy tök érdekes kihívás. Nekem van egy jó barátom, akinek volt már ilyen egyébként, hogy
3: micsoda?
4: Ott vagyok, nál is kávézunk, az irodájában az asztalán van egy ilyen kis dekortárgy, valami, nem is tudom, hogy mit... Valami autó, de ilyen random alkatrészek, és most kapott ettől a haverjától egy, azért, mert ő szeret dobolni, egy dobot, egy dobszerelés, mögötte egy csávol, ki dobol, és ez aha, ilyen csavarokból.
3: Ja, meg, hát azok jó néznek.
4: Brutál jól néz ki.
3: Jó néz ki.
4: Tegnap így nézeket, hogy milyen érdekes mögött, hogy ilyen hatalmas, hogy mi vagy, az egyik cintányér plusz állvány, csavarnak az alsó része, és a tetejére tett egy ilyen nagyobb alátétet, és az simán egy ilyen cintányér, van egy ilyen kis íve, ez brutál jól néz ki igazából. Tehát, hogy
3: jó, figyelj,
4: lehet, hogy erre gyűjtenek az embereket. Én is, amikor de amúgy az antenna az mindig kell, hogy legyen raktáron is, tehát, hogy legyen, mert sose tudni. És amikor írtam a szigetelés miatt a padlást, akkor előjött egy antenna. Több is, több fajta.
3: Miért nem vagyok ezzel meglepődve?
4: Kábelek így húzódtam, hogy majdnem elestem benne, hogy megsérült, amíg húztam ki így a mindenfajta cucc alul.
3: Jó, azt mondja különben ti, hogy én már csináltam olyat, lehet, ez neked is kéne. Én már csináltam olyat, hogy kartonpapírt leáztattam, és összekevertem falevéllel, forgáccsal, és egy hengerbe kipréseltem, és kiszállítottam. Kaptam egy kb. 10 cm átmerő hengert, ami szépen égett, kb. Mint a fa. Úgyhogy Zoli, uh-huh, itt a lehetőség.
4: Zoli írja, egy másik Zoli, én már nem tudom követni, hogy hanyadik, mindegy, hogy olyan apád, mint én. Lehet, a következő üzenet az, hogy én vagyok az apád.
3: Igen, Luke, én vagyok az apád. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, de visszatérve...
4: De várjál, és igen, akkor ez a kis turbina, ez termel?
3: Termel.
4: Megfelelő mennyiségű áramot?
3: 10 kilowatt.
4: Az mit jelent?
3: Honnan? Hát mondtam, ja, mondtam, hogy befejeztő középiskolát, és nem tudom, abszolút.
4: 10 kilowatt az mit jelent? Havi szinten? Termel annyit?
3: Zoli. Elmondtam, hogy semmit nem értek hozzá. Hát még kérdezel?
4: Hát legalább annyit, hogy havi szinten-e vagy.
3: El tudom neked, ilyeneket tudok mondani, fel tudom olvasni az, amit ők írnak. Készülj fel az innováció adagjára. A szállításod egy elegáns doboz tartalmaz, amiben a szélkerékgenerátor található a generátor testben. Egy beépített erőművek kombinációja vár rád. Egy 10 kW-os teljesítményű szélenergiagenerátor és egy LOT, azaz Internet of Things töltővezérlő. Nyisd ki az effektivitást és szabadítsa fel a szél teljes potenciáját. Szerintem ez a Google Translate, ugye? Ilyet magyar ember nem ír. Na mindegy, szóval fogalom sincs, ez mennyi.
4: Most leírom itt az AI-ban, tehát hülyeség ilyen oldalakon böngészni, kisilabizálni a lényeget, soha nem kapsz olyan információt.
3: Az biztos.
4: Az Atlas 10 kW-os függőleges szélkerék papíron komoly teljesítményt ígér, de gyakorlati felhasználásánál érdemes tisztázni, mit jelent ez a 10 kW és mennyi energiát kapsz belőle valójában.
3: Na kíváncsi vagyok.
4: Mennyit termel? Várjál. Hát erős viharos szélben tudja a 10 kW-ot kitermelni. Aha. Tehát 12-től 15 méter per szekundum. Vagyis hát 45-55 km per órás szélként, hogy érje úgy konstans, elég gyakran.
3: Jó, de akkor mennyi megy, 2-3 kilowatt?
4: Optimális becslés az 400-800 kilowatt óra termelés várható.
3: Egyre több olyan információ van, hogy nem tudok semmit kezdeni. Mármit nem értünk.
4: Már, mire elég az a mennyiség? Na ezt mondjad már.
3: Na mire elég?
4: Isten áldjon meg. Elektromos autóval példáz. Na várjál, nem, tehát 300 kilowatt, hogyha... Tehát nézzük meg a havi 300 kilowattos átlagos teljesítményt, amit jó, megtermel. A teljes villanyszámlát lefedi, fűtés nélkül. Hűtő plusz világítás plusz tévé bőségesen elég még marad is. Napi 2-3 program belefér egy mosogatógép vagy mosógéppel.
3: Jó.
4: Napi 2-3 program.
3: Az elég sok.
4: Ennyit, mi bajotok van?
3: Rengeteg ember.
4: Tényleg, ennyit. egy kisebb szoba szinten társas tartására elég, az elektromos fűtés klímával mondjuk, aha, egy ilyen komfortizéted, ilyen ekoklímával.
2: Tényleg ennyit termel?
4: És az elektromos autónál olyan 1500-2000 kilométernyi töltésre elegendő. Egy hónapban az a 300 kilowatt, amit ő megtermel. Mennyibe kerül, hogy én veszek?
2: Nagyon olcsó.
4: Meggyőzött.
2: 700 euró.
4: Hát ez jó. Csak ezt hogy működik, hogy be kell kötni. Tehát most nem abból áll, én megveszem, és akkor kiteszem az udvarba.
2: Hát valami szélgenerátor bekötő szakemberre beszélj. Hát ennyi. Hát biztos létezik.
4: Elhívlak téged. Te,
2: én
4: te
2: bekötöm.
4: Tudsz blankolni a fogaddal.
2: Blankolni tudok? Most már megtanultam, még ilyen szkalperral is tudok blankolni.
4: Megtanultad az utólag. Igen, igen. Autodidakta volt. Az iskolában sajnos nem.
2: Ott nem sikerült, ott nem sikerült. Én nagyon sokszor éreztem az iskolában, úgyhogy én megmondom a tanárnak, hogy adjon már egy kettest, hogy az életben nem fog foglalkozni tényleg, de ez nem ment át, na mindig.
4: Sajnos.
2: Nem ment át.
4: Úgy, nem nézte jó szemmel.
2: Valaki különben ért ehhez, de valaki vág ezeket a dolgokat. Egyre több ismerősen van, aki napelemezik.
4: Ez... Hát de figyelj, és ez ilyen minimál, tehát hogy ez egy ilyen, na, tehát ez a havi 300 kilovattos, per kilovatt órás, nem, de nem értem akkor mi ez a 10 kilovatt, tehát...
2: Hát biztos mindig megadják a maximális termelési lehetőséget. Úgy is, hogy 1-10 kilovatt a termelés. Én azt tudom, mennyi az a kilowatt. De most ilyenekről beszélgetünk tényleg a rádióban, hát mindenki rá fog jönni, hogy teljesen hülyék vagyunk. Nem értük ezt
4: semmit. Arra rájöttek később. De elnézik nekünk egyébként. Úgy hisznek abban, hogy több mindenhez hozzá tudunk szólni.
2: Aha.
4: Nem tűnik fel nekik, hogy 10 másodpercet már teljesen más témákról szoktunk beszélgetni.
2: Ugye?
4: Igen. Igen.
2: Na jó, azt mondja apukád meg... Igen, mindig az, amikor már elmegyünk annyira hülyességbe, hogy az őletek apukád megszólal, az, hogy ez napi termelés. Tehát naponta 1-10 kilowatt.
4: Ja, értem.
2: Tehát jó, hogy akkor,
4: akkor egy hónapban így jön össze ugye a vélhetően a 300.
2: Ja, hogyha végig 30... fújna a szél. Ilyen,
4: hát de figyelj, mondjuk, de figyelj, hát, de hát mondjuk, mit tudom, akár a tavasz időszakot megnézve, hát az a szeles náluk.
2: Hát fúja, hogy
4: fújnak a bőjti szelek, ugye?
2: Igen.
4: Igen, látod? Igen. Az áramot termel nekünk.
2: Hogy ezek gondolkodtok, hogy most nálam szét van verve az egész ház, és pont azon gondolkoztam, hogy amúgy, lehet, hogy apukát tudja, hogy nekem be kéne húznom valami olyan valami kábelvezetőt a falba, ami egyszer tudja majd, mire kell rákötni azt a rohadékot, de hova húzzak micsodát, hogy előkészítsem, hogy aztán az jó lesz a napelemnek, vagy a szélgenerátornak,
4: ja,
2: vagy
4: ilyennek.
2: A...
4: Hát nem tudom.
2: Mit kell
4: nem
2: csinálni? Ez mindig utólag csináljuk, aztán fúrjuk meg, de különben meg úgy csak semmi, tök mindegy. Az, hogy apukád egyszerű a matek, hogyha 30-at beszorozzuk 10-re, akkor kijön a 300 kilowatt. Ez a max teljesítménye, ha minden ideális.
4: Nem. Nem. Az AI azt mondta, hogy egy ilyen. Hát azért, mert ő...
2: Hát ezt apukád mondja, nem az AI.
4: Ja.
2: 30...
4: A táblához kell szerelni. Ja, onnan kell.
2: Ja, a táblához kell szerelni.
4: Ja, mint oda kell bekötni.
2: Oda kell behúzni. Ó, basszus. Az jó.
4: De figyelj, nem, tehát ez nem a ideális helyzet a 300 kilovatt, az inkább egy ilyen minimál. Tehát az egy ilyen reális átlag. Az ideális az, hogyha tényleg nagyon szeles a hónap, akkor az 400-tól 800 kilowattot is meg tud termelni.
2: Micsoda!
4: Igen.
2: Igen. Istenem, már ti hírt egy viccet, nem tudom, hogy beszabad-e olvasnom, vagy igen. Ja, azt, hogy ezt ismerjétek azt a viccet, hogy fent a karon ként ember veszekszik. El az egyik leszól egy járókelnök, hogy bocsi, ide tudja adni azt a kábelt? Egy mama lehajlik, felnyújtja a kábel végét, erre a karon a másik ember. Na, mondom, hogy az nulla, te meg fázis. Ezt érted? Na, ezt nem érted, ugye?
4: Dehogy értem.
2: De mi, az, hát a nulla nem ráz, csak a fázis. Szegény mamával teszteltették le a kábel.
4: Ja, így beértem.
2: Na, szóval, jó van.
4: Nem tudom ezeket sosem igazából. Olyan szinten nem értem egyébként ezeket a más számára végtelenül logikus, beleszületett, tudásból eredő általános, tudod, gondolkodásmód, hogy ez logikus, hogy így működik, hogy még az is, amikor én a motor aksit mondjuk így töltöm, mindig azon kell gondolok, mindig át kell gondolni, hogy melyikre teszem át rá előbb, tudod.
2: Szerencsé,
4: mi a sorrend? Mi a sorrend?
2: Hát ez színes.
4: Sorrend? Igen, először a plusz, aztán a mínusz, és aztán ugye fordított sorrendben egy mínuszt, és ok, nem, várj, fordítva. De nem. Előbb a mínusz veszed, és aztán a plusz. Na, ez a sorrend.
2: Ez miért fontos?
4: Hát meg különben, nem tudom, a károsíthatja az aksit, meg nagyon szikrázik.
2: De be van dugva? A falba?
3: És úgy
4: nincs
3: kötöd
4: még,
3: rá?
4: Nincs még, már úgy is szikrázik.
3: Úgy is szikrázik?
4: Még így is, hogy erőbb a pluszra kötötted rá. Valami funkciója van, nem menjünk bele a részletekbe, de van egy ilyen fontos sorrend, és múltkor már az AI sokat segít nekem ebben, múltkor így felírtam, így lekértem, hogy van ez a jóság, és mondja, hogy persze, így van ez a fontos sorrend, úgyhogy akkor ezt leírtam a mobilba, és akkor mindig így megnézem, hogy akkor mi a sorrend, hogy elsőszem, tehát ilyen szinten nem fogja az agyam, nem fog az
3: hát
4: agyamban
3: jó.
4: Ez a...
3: Tihi azt mondja, info. Hogy Sánta nem érti, mert még a hosszabbító kábelt se tudja megcsinálni. Volt ilyen valami sztorid? Miért mondja ezt Tihi?
4: Az biztos, hogy nem tudom megcsinálni. Ha volt ilyen sztorim, ha nem, ezt vállalom.
3: Apukád jókat röhög. Küldött nekem
4: igen,
3: röhög,
4: igen. Hát én megmosolyogok mindig ezt.
3: Azért, mert ezt már beszéltük.
4: Látja ezt, hogy Zsák utca.
3: A Sántazori apukája
4: az, ilyen téma.
3: Az a generáció, akik mindent meg tudnak csinálni, meg mindent értenek. Mi meg az a generáció vagyunk, aki teljesen alkalmatlan
4: semmit.
3: Az életre. De
4: semmit.
3: Nekem is egy égőt kéne cserélni, azt, hogy meg tudom csinálni, de nem azért, de hát azért. Oké, meg én a villankapcsolókban vagyok expert, azt tudom szerelni. Azt
4: tényleg?
3: Igen. De nem azt, amikor olyan van, hogy a, tudod, az már nekem is kihívás, amikor olyan van, hogy a folyosó, tudod, az egyik végén, meg a másik végén is van, akkor az egyik felét elkapcsolod, akkor a másik felét be tudod kapcsolni, meg az a... Nem tudom, hogy azt hogy hívják, de szerintem Zoli, mit szólsz, ha befejezzük ezt, mert annyira durva zárjuk úgy beszélgetni, hogy folyamatosan minden szóval az bizony.
4: Gyűjtsetek esővizet, meg gyűjtetek, ugye ez volt az eredeti témánk igazából, aztán locsolás, hogy én lehet, hogy elkezdem gyűjteni.
3: Miben?
4: Engem meggyőzött. Egy ilyen hordom van, az a kék. De van egy ilyen. Kihasználatlanul áll.
3: Na hát akkor.
4: Hadd szóljon.
3: Tihi még azt írja, hogy azért írtam, mert Zeci azt mondta egyszer, hogy ő elektros sulit fejezett, és csak a hosszabbító kábel tudja megcsinálni.
4: Na nem ja, csak az, hát ezért. A konnektor.
3: A hosszabbító kábel, meg a villanykapcsoló. Ennyit tudok.
4: Ki bírja, hogy óriásiak vagytok. Hát örülünk, hogy a nem tudásunk az ilyen szimpatikus.
3: Igen. Még csak annyi, hogy ez a nem tudás, ennek vannak szintjei. Ugyanis az van, hogy én tényleg nem sok mindent tudok így ebből a világból, és ez évekkel ezelőtt történt, hogy a haverom meg, úgyhogy akkori árakat is fogok mondani, meg fogtok őrülni különben. Telefonál haver, látom, tiszta ideg. Tudod, látom, amikor valaki telefonál, tiszta ideg. Mondom, mi a baj? Hú, nagy baj van. Na jó, van, nyugodj, megmondom, mi a baj? Lemondta a villanyszerelő. Mondom, mit mondott le villanyszerelő? Meg kell csinálni nálam mindent. Tehát mondom, ez mit? De tudod, pánikban van. Addig tudja átadni, hogy mi a baj. Azt mondja, 14 darab kapcsolót és konnektort kell átszerelni a lakásban, jön az új lakó, és hát megígértő kicsi, mondom, jó, majd egy kicsi, mert nekem mondom, hagyjad, mondom, ezzel nem újjon az élet. Mondom, véletlenül valamit meg tudok csinálni, tudod. 10 évet vártam rá, hogy mikor lesz olyan szituáció, hogy valakinek tudok valamit megcsinálni. Nem, de elmentem, kicseréltem, mondjuk kellett 2,5 óra, nem vagyok abszolút gyakorlott ebbe, de működött. És oké, úgyhogy megvolt, hanem utána találkozok egy haverom, és mondom, hogy amúgy mondom az embereknek, ez ekkora gond. Játszottam az eszembe, hogy valamit meg tud csinálni, akkor felteszem, hogy mindenki. És mondja, hogy hát azt mondja, igen. És mondom, ezt te is szoktál ilyet vállalni. Azt mondja, igen. És mondom, hogy te mennyit cserészek kapcsolat? Azt mondja, 5 euró. És akkor jöttem rá, hogy jó.
4: Hát menje, szerelgetsz ott.
3: Egyszer nem lesz munkám, valami, akkor villankapcsokat fogok szerelni, erre jöttem rá. De szerintem ezt nem lehet kifizetni 5 euróért. Lehet, hogy veszek 2 vagy 3.
4: Hát figyelj.
3: Hát, egy embernek van 10 kapcsoló, 20 ember kifizeti 100 eurót.
4: Volt egy ilyen probléma, hogy egy háromfázisú kapcsolónál ott volt valami zárlat, nem tudom mi volt, de a lényeg az, hogy a kapcsoló cserével meg lehetett oldani, csak ott az egészet ki kellett venni, és akkor az egészet, azt a falba bent lévő részét is tudod meg kábeleket ott újra kötni. Hát ott kicsit már a tizé kiégett. És azt cserélték kompletbe, és nem is tudom, ami 3,5 azért kifizettem.
3: 3,5 ezer?
4: Igen. És ez mondjuk egy ilyen egy óra munka se volt igazából. Nekem megérte, tehát egyáltalán ne esik félreértésekem, ez csodálatos volt így, csak mondom, hogy nem biztos, hogy csak most lehet, hogy ez ilyen kisebb konnektorokra, vagy nem tudom. Lehet, hogyha ilyen hiba elhárítás van.
3: Ez totál durva, mert erről meg, na, csak nem fogok befejezni a megszólalást, mert nekem meg az jut eszembe, hogy nekem én így jártam a darazsakkal. Te tudod, hogy van darázs elhárító expert Szabadkán? Képzeld el, fogalmam hála jó Istennek.
4: Sosem néztem utána.
3: Van ilyen, mert hogy nálam meg az volt, hogy nézem, érted? Jártatok már így valaha? Bent van egy darázs a hálószobában. Azért mesélem így a hálószobában, mert ugye a hálószoba volt az utca felé. Hálószobában bent egy darázs. Hát mondom, jó van, oké, semmi gond. Megint csak ott van egy darázs. Mondom, várj, itt valami nem stimmel, meg megint egy darázs. Mondom, várj, itt valami nem stimmel. Nagyon, mi a baj? Kimegyek én megnézni az utca fronton, hát kiderült, hogy oda a falba befúrták magukat a darazsak, és ők beköltöztek oda valahova a rolónak abba a dobozába. Valahol ott vannak, érted? Én most azt nem értem ki, hogy még csak azt kell, hogy leszereljem a dobozat, csak millió darázsot repüljön. És én mondom, oké, hát ez egyszerű, akkor majd én befolytom őket, vettem ilyen valami szert, amivel be lehet dugítani a lukakat.
2: lugdugítószert vettem.
4: Nagyon
2: a pótba.
4: Csúnyán hangzik, amit azt mondtál.
2: És oda mentem, így életem ára, oda mentem, és benyomtam abba a lugba, ahol a darazsak élnek. Átfúrták. Át tudták fúrni.
4: Tragédia.
2: Mondom, jó, nem baj, oké, most már egyre többen voltak, most úgy mentem haza, hogy zümbögtek, meg minden, meg már bent is voltak, meg már mindenhol voltak, mondom, jó. És én körülbelül ez, amit most nektek elmondtam, ez nekem 2 heti harc volt. És akkor megnéztem a neten, hogy van-e valami darázs elhárító szakértő, és kiderült, hogy van. És kijött a darázs elhárító szakértő, és benyomott valami cuccokat, meg valamivel lefújta őket, meg erre, és azt mondja, hogy ez most egy pár napon belül megoldódik, de már ma nyugodtabb lesz az egész történet, és hogy minden oké, mit tudom, 3000 dinár. És adtam neki 3000 dinárt, és arra jöttem rá, hogy életünkben sokszor költünk egy pénzt, úgyhogy aztán fáj, meg nem tudom mi. Én nekem az életem egyik legjobban elköltött 3000 dinárja volt. A 2 hetes problémát megoldott 25 perc alatt, úgyhogy aztán igen. Soha többet szakszerűen nem volt ezzel gond. Szóval ez elég durva volt. Ez elég fantasztikus.
4: Érdemes szakembert hívni.
2: Főleg, azt mondja.
4: Hogyha ilyenek vagytok minni.
2: Hát persze. Az az életképtelenek. Zoli azt írja, hogy nekünk például méhek költöztek be a supába. Az akkor legalább van méz. Nem?
4: Hát nem ott.
2: Hogy nem volt.
4: Hát nem tudom, elviszik biztos.
2: Hát ott, ahol laknak.
4: Hát végül is.
2: Figyelj,
4: végül is.
2: A méh az ott csinálja a kaját, ahol él. Az az ő kajája. Na jó, fejezzük be tényleg. Ne, menjünk. Most még a méhészetűs elkezdek
4: beszélni. Az az ő kajája.
2: Ne, fejezzük be.

0: Hű de szép lány ez a Maris. Alábán meg piros har.
1: 91.5.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Becsém?
2: Igen.
3: Szép hely, nagyon.
2: Én arra jöttem rá, hogy
3: nagyon szimpatikus.
2: Én ott nem voltam.
3: Igen, igen.
2: Vagyis hát voltam talán a parton. Ezért is mentem
3: legyen. Én azt mondom, hogy csak ott nem voltam, becsém. Nem csak ott nem voltam, de ott
2: ez ilyen látványosabb.
3: Zenéltünk is, ugye voltak ezek a... Hát vannak ezek a KMV-k, ugye a középiskolások művészetéletélkedő jött a színházban. És akkor mi azon is játszottunk, volt, hogy kísértünk valami diákokat, akkor volt, hogy önálló zenekarként játszottunk, de nem azon, hanem úgy ott van valami kávézó része, és akkor ott...
2: De Zoli, nem oda mentünk mi egyszer, mikor rendőrség átvilágított minket?
3: De, akkor zenéltünk, igen, akkor ott valami klubba játszottunk, egy akkori zenekarral.
2: Akkor voltam már, becsi.
3: Voltál, csak ugye nem nagyon maradt meg, és én nagyon szeretem egyébként ezt a központi részét igazából, most erre gondoltam, hogy ott voltam a Tisza parton, meg nem pedig nyilván az is nagyon hasonló a látványos része a történetnek. Rettenetesen rossz az út arra felé, nekem csak ez maradt meg mindig, hogy tulajdonképpen is, mikor így Topolya felől közelíted meg, leginkább arról tudsz menni. Gyerekek, hogy az milyen, tehát hogy az így, az a lehet, hogy kéne valamit kezdeni.
2: Én nyugodtan kimondom, de hát, hogy én, igen, én megkérdeztem, hogy mond. Tudod, megérkeztem, és mondtam, hogy ne haragudj, hogy ezt mondom, de hogy mondom, hogy én jó úton, tehát hogy a GPS engem jó úton vezetett.
3: Igen, nagyon rettenetes.
2: Nem, hát ez az út. És mondom, hogy valami alternatív, és így próbáltuk kitalálni egy másik utat, és azon mentem, és az is rossz volt. És akkor merült fel a fejemben az a kés, hogy Jézus Isten, tehát ez, és én most így nem akarok, én nem tudom, hogy ez már megint, hogy ki ezt tartozik, de röviden, jó? Ne kérdezni. Ezt nem lehet megengedni. Ilyen utat nem lehet megengedni. Hát életemben nem volt ilyen, ne haragudj, engem nem zavar, mármint olyan szempontból, hogy most hát hogy ne zavarna, de szóval én attól elmegyek oda, nem azért, csak hogy az, hogy én nekem egy ilyen városterepjáron van, amivel nem tudok 80-nál jobban menni, mert egyszer szét fog esni a kocsi, az gyerek az milyen út?
3: Kőkemény egyébként, az igen, és azért is fura ez, nem mintha azt mondanánk, vagy az lenne a megállapítás, hogyha kisebb település, akkor annak legyen ilyen útja, de hogy ez még ráadásul egy ilyen város kategória, tehát hogy ez itt tényleg egy nagyon szép nagy hely igazából, tehát itt úgy nyilván egy fontos összekötetés.
2: Mintha megfeledkeztek volna róla,
3: nagyon érdekes, igen, ezt nem akaródzik még, ugye, hát nem tudom. Nem jön a változtatás, a változás szele ott azokon az utakon, mert direkt ugye közvetlenül becserült is ilyen rettenetes erőtte, meg vannak olyan fázis, csak épp az maradt meg, most próbálj felidézni, hogy ilyen rongyosra foltozott, de és azok meg vannak ilyen vörös részek, mintha ilyen cserép lenne. Nem is, nekem ez maradt, meg egyszerűen mentem ilyen napsütéses időben, és nagyon durván néz ki, mint ilyen, nem tudom, marson mennél. Hát kb. Lehet, hogy ott egy kicsit ilyen sibább is az út, úgyhogy. Hát ott de van ugye ez a Fantaszt kastély, vagy ugye Dungyerszki kastély.
2: Hol?
3: Becserült.
2: Ja, az komolyan?
3: Hogyha arról mész, igen. Ugye, ez a brazíliai irányból.
2: Így van. Ugye? Tényleg arra van Brazília. Amúgy tök cool, meg minden. Én nekem nagyon ki van maradva ez a vonal különben. Én ezt
3: nagyon szép. Az is török Becse is nagyon szép egyébként.
2: De az oda
3: is
2: mellette érdemes. Van?
3: Hát
2: ez
3: át kell venni a Tiszán, ugye Bánátba.
2: Ez ugyanolyan stósz, mint Kanizsa, magyar Kanizsa, meg török Kanizsa?
3: Meg mint Zenta Csóka. Tehát így szemben vannak ezek a települések, ugye Tisza választja el, tehát igen.
2: Zenta Csóka szembe, sose.
3: Ja, az is így van. Hát hogyha nem is Zenta Tisza partra, akkor látod Csókát ott a másik oldal. Az nagyon szemben van. Ugye magyar Kanizsa, török Kanizsánál azért van egy pici csúszás, tehát hogy ott lejjebb, igen.
2: Zenta Csóka szembe, sose.
3: Ja, az is így van. Hát hogyha nem is Zenta Tisza partra, akkor látod Csókát ott a másik oldal. Az nagyon szemben van. Ugye magyar Kanizsa, török Kanizsánál azért van egy pici csúszás, tehát hogy ott lejjebb kell menni töltéssel, és akkor utána mész át. De ezek

0: tudom, szomorú kimondani, de semmi nincs. De egy bolt se. Nagyon durva, igen. Nagyon durva. És utána ez a Rábé is ilyen, hogy így tudod, így van ott egy ilyen bolt maradvány, ami látszik, hogy régen bezárt. Én nem tudom, hogy az emberek, azok, akik ott élnek, azok honnan tudják beszerezni a bármit. Uh-huh. Semmi nincs, tehát lakóházak nyilván mindegyik második. De több minden is Majdányon megcsináltak egy tök jó, egy ilyen, nem is tudom, valamilyen emlékközpont, vagy kultúrotthon szerűség, nagyon szép kis házikó, és ott vannak valami feltárások, kérlek szépen, valami, nem is tudom, ilyen ókori robokat találtak, meg valami templomok, amiket most ásnak ki, és azokat majd úgy újra akarják egy picit építeni, vagy csak ilyen emlékhelyet készíteni, hogy gyakorlatilag ezek ilyen több száz éves hagyatékok, nagyon érdekes, de mindig, és akkor ott így fölmész egy dombra, és akkor ott mondta nekem egy ismerősem, hogy egyébként az majd Románia. Amara még elnéz, akkor az meg Magyarország. Tehát ilyen full hármasat. Hármas ez mindig mondjuk a határinfók között is ezeket a településeket, de soha nem gondoltam be, hogy ez így működik. Úgyhogy wow. Nagyon érdekes vidékek vannak egyébként. Bánát az izgalmas, az kell, hogy mondjam. Meg érdekes. Bácska is nyilvánvalóan.
1: Érdekes az, hogy mi mindig utazunk ugye a világban mindenfelé, mármint mi így emberek. És akkor tudod, ez megint vissza kell hoznom azt, hogy 2019-ben, amikor ugye 19-20, akkor volt az a Covid lezárás szerintem valahol.
0: Igen.
1: És akkor az volt a történet az egészben, hogy akkor jöttünk rá, hogy mennénk valahova, de nem mehetünk külföldre, mert le van zárva, akkor ismerjük meg Szerbiát, Jézus Isten, akkor jöttünk rá, hogy igazából milyen szép ez az ország. Csak úgy valamiért mindig úgy voltunk, hogy nem Szerbia, tudod, béna, nem kell ide itt menni sehova. És akkor aztán ugye az egyik az, hogy ugye Belgrádtól lejjebb szerintem az fantasztik egyszerűen, az az egész. Bár igazából nagyon sok felé, mert a Fruskagora, a Tatszahegység, ugye a Vaskapu, és erről már meséltünk, hogy itt a
0: Szemben. Titeli dobokról hallottál? Ugye,
1: nem, az már megint. Az most az megint honnan.
0: Az mi? Ja, vagy a munkaügye kapcsolatban kellett arra menni, mész lefelé. Vagy csak
1: ez
0: hogy
1: milyen irány?
0: Van ez Újvidék felé mész, most nagyon egyszerűen Titeli mondva, dombok. És aztán úgy nem Újvidék felé mész, hanem kicsit úgy balra, tehát úgy kelet irányba tájolódsz.
1: Igen.
0: És akkor ott vannak ilyen kis települések Újvidék felett, hogy Sájkás, meg nem tudom, és akkor oda azon keresztül mentünk, és akkor utána mentünk Titel felé, és ott van egy ilyen Titelszki Brég nevű település. Igen. Az már ilyen különleges, ilyen dimbes dombos, és az, hogyha elhagyod, és mész tovább, hát nem is tudom, vagyok Újvidék felé, akkor azt fogod látni, hogy jobb oldalt így letiszta egy nagy tisztás, egy ilyen völgy, háttérben a Tarccal, bal oldalt meg a Titeli dombok, ami ilyen brutál magas, én nem tudom az milyen magas, és ilyen hosszan így nyúlik így az út mellett.
1: De ez ilyen...
0: Mintha nem itt lennél Vajdaságban, és közvetlen ezek között megy egy út, ilyen fantasztikus kanyargós út. Ez így meghalsz. Mindjárt mutatok neked a Titeli dombokról. Keressetek rá a neten, írjátok be, hogy Titeli dombok, vagy Titelszki Brég, azt hiszem így hívják, így hivatalosan. Igen. Mutatok egy
1: nekem
0: képet
1: ez,
0: róla.
1: Nekem ez ismerős, ahogy mondod. Szerintem mi egyszer motoroztunk.
0: Kérlek, arra. Szépen. Ez itt van Bánátban.
1: De ez a kifárak, hogy itt nem motoroztam. Ilyen van nálunk?
0: Igen.
1: De erről miért nem,
0: És itt vannak ilyen bejáratok, itt ki tudsz menni, akkor át tudsz menni ezekkel a dombok között. Föl tudsz menni a dombra, az egy ilyen hatalmas, nagyon nagy terület, ilyen tisztás, állítólag nem nagyon vannak házak. Meg hogyha átmész, akkor ott meg már kiérhetsz a Tiszára. Ettől egy picit délebbre van egy rész, ahol a Tisza belefolyik a Dunába. Tehát ilyen helyek vannak nálunk.
1: Amúgy igen, ez
0: brutális. Nagyon szép.
1: Igen. Azt a kutya mindenütt, mik vannak?
0: Hát igen, most itt ezen a képen látszik, hogy gyakorlatilag ez a paddon síkság úgy néz ki, hogy valami erózió során úgy megtört, és hogy az egyik, hogy följebb ment.
1: Igen,
0: gyakorlatilag ennyi igen, történt. de nagyon jól néz ki.
1: Mindig oda megyünk, és azt mondjuk, hogy
0: ez ilyen hatalmas.
1: Milyen szép. De hát igen.
0: Ja, fantasztikus, igen. Hát érdemes ezeket így feltárni.
1: Ezért érdekes, látjátok, hogy ezért mondjuk azt, és akkor tudod, hogy nem is ismerjük a mi környékünket. Hát annyi minden van, amit még nem is vágunk. Hát épp az Zolival ment, amikor egyszer megálltunk, és mondom, hogy Zoli, állj már, megmondom, milyen Ilona falu. Emlékszel, mikor mondom, ilyen van, tudod?
0: Igen,
1: és ott Magyar Kadizsánról mentünk Zenta felé.
0: Végén, ott az út végén a település.
1: Igen, és akkor Ilona falu, mondom, milyen jó neve van, meg ilyesmi, és akkor ugye folyamatosan fedezett fel, mert jóban nyilván megvannak ezek a főútvonalak, ugye itt a környéken, tudod, nem tudom, megint most Csantavér felé, akkor ugye elmész, nem tudom, Zentára, Adára, tudod, ezeket úgy tudja az ember, mit tudom én, de nekem ez az oldal, mondjuk egy Temerikbe is, nem azt mondom, voltam párszor.
0: Igen,
1: de úgy nem mész Temerimbe, sosem.
0: Nem, meg hát nekem most az is egy ilyen új útvonal volt szintén munka kapcsán, ilyen, hogy Topolyáról mész Bajsára, és onnan, hát ugye mi arra mentünk egyszerűen, amikor mentünk Gombosra, ugye akkor arra mész abba az irányba, és akkor nem tudom, hogy ilyen kúla, meg ilyenek vannak, most azt úgy nagyjából már láttuk. Amikor másik irányba mész, tehát Bajsáról Pannónia felé,
1: na, az is egy ilyen random
0: település, az is ilyen

0: a gyargós dímbe, de nagyon érdekes. És hogyha honnan tovább mész, akkor nem tudom, ilyen Cservenka, és akkor utána lassan érkezel ugye arra a nyugatbácskai részre gyakorlatilag, de olyan különleges utak vannak, mert annyira szép tájak ott is egyébként, és ott is van egy picit ilyen dimbes, dombos jelleg, ilyen is, olyan is, kicsit más, ugye, mindig megszokod ezt, hogy nem tudom, itt is ugye vannak ezek a főrelációk, hogy innen Topolyára, Kanizsára indulsz, Csantavér felé, igen, vagy nem tudom, Zombor felé, tudod, és igen, akkor mindig ugyanaz. Ez még teljesen, teljesen más, meg ami tök érdekes, épp most nézegettem a térképem. Fun fact, hát most az AI-jal alapvetően, Jabiri tudja, csodálatos gyerekek, örültem, hogy két órát elcsesztem ezzel, hogy tervezgettem, kérlek szépen, beírod neki, hogy merre szeretném mondjuk, nem tudom, motorozni, autózni, tök mindegy. És? Miket érintse, melyik vidéke, melyik tájon, hány kilométer. Én csináltam egyet, hogy Vajdaságot hogyan tudnám körbe motorozni, úgyhogy lássak várost és szép természeti helyeket, stb. És úgy beleférjen olyan egy-két napba max. És így megtervezi neked. És küldi a készúti tervet. Egyébként csodálatos. Nem neked kell.
1: Az nagyon durva.
0: Kitervezni. Különben... Ha szerettek ilyenekkel foglalkozni, hogy előre tervezgetni
1: természetesen. Észre sem vettem, hogy közben jött egy csomó mindenki, ugye Dobár Darabi, Zoli, hogy sziasztok. Aztán itt van Atti, azt mondja, hogy öreget a csapatnak, ha akartok további infót Rábéról és Majdánról, keresetek fel. Alexet, ő a polgármester, biztos mesélje nektek, hát lehet, hogy mesélje, lehet, hogy nem tudjátok ezt, amíg meg nem kérdezed, addig nem tudod. Aztán Atti ugye írt egy csomó mindent, azt mondja, hogy hát itt írja, hogy mi mellett mi van, oké, köszi az infót, akkor ja, így Zsolt, na mit ír Zsolt?
0: Hát egy baj, a Pannónia között, ha a tájat nézi valaki, akkor másnap mehet optikára az autóval. Ez tényleg olyan. De ott volt egy ilyen Pannónia és Cservenka között, így ott is egy ilyen retteretes az út egyébként, tehát vannak ilyen részek sajnos, viszont látványos, tehát ilyen fák körül, tehát nem szép. És hol más, egy autó nem jön arra, hol jön szembe, nagyon gyorsan egy másik autó, kanyarban, ott, ahol a te oldaladon egy akkora kráter van, és akkor veszed észre, amikor már közel értél, hogy én is így beleszaladtam egy ilyenbe, hát talán nem optika köteles, de tragédia.
1: Mert tehát, így azt mondja különben, hogy jó reggelt, annól sokat jártam Becsére azokon a jó utakon, egyszer hallottam a kipufogó hangja, megváltozott, megálltam megnézni, de a kipufogót már lekapta az egyik lyukba való behajtásom, nem volt őszinte aznap a mosolyom.
0: Elvitte. Magával ragadta.
1: Nem, én azt néztem, hogy rohadtul elmennék oda különben így napközben tudod mocival, és rájöttem, hogy nem lehet. Tehát szerintem nem lehet. El lehet menni a nagy döggel, ami tudod ilyen motorra nem lehet.
0: Vannak más útvonalak egyébként Becsére, szerintem lehet, hogy ez egy kicsit megközelíthető. Tehát, de hogyha mondjuk ilyen Zentán mész keresztül, és akkor inkább ugye a Tiszához közel tudod, tehát nem Topolyától közelíted meg Becsét.
1: Zenta irányából?
0: Igen, hogy valahonnan onnan föntről, hát úgy lecsordogálsz. Ha kell, akkor átmész kicsit Bánátba, mert Bánáti oldalon viszont nagyon jó motorozni igazából a Tisza mentén is.
1: Bár engem egyszer Fruskagoráról vezettek haza, és átmentünk Becsére. Az lesz az út, amit most mondasz. Akkor mész Zentán keresztül.
0: Érted? Fogod
1: haza,
0: magad, ugye? És átmész. Örültök, hogy útvonalakról beszél, egyébként tényleg érdemes amúgy ezeket.
1: Hát ezeken, azért, mert nyugodtan mondja, szép kirándulások. Hát ezek,
0: tehát persze, átmész Kanizsánál, török Kanizsán, és onnan a lefelé irányba, gyakorlatilag a Bánáti oldalon jössze török Becség, és aztán átjössz Becsére, és ott meg tök jó az út. Bánátban tök jók az utak, és kanyargósak is fain. Mm-hmm. Tehát ott nincs ez a, persze ott is vannak hibák, meg rosszabb minőségűek, de gyakorlatilag most ennyire rosszra én nem is emlékszem. Lehet, hogy ott is van, csak ezeken a fő útvonalakon én nem igazán találkoztam ilyennel.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: hallgatni.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Hogy tudod, melyik magyar szám eredetien nyert Eurovíziót? Tevődik fel a kérdés. Az az kvíz olyan magyar slágerekről, amik igazából feldolgozások. Én döntsük el, nézzük.
3: Melyik magyar sláger eredetie Albert Kettleby, az 1963-as Kleopátra című filmmel is elhangzó In a Persian Market című szerzeménye.
2: De most miért mentünk vissza az 1800-as évekbe?
3: 1900.
2: Széchy Pál, csak egy tánc volt, mi tőled kaptam én. Vagy Korda György, reptér,
3: pörög a szélben, a szél reptér.
2: Vagy Zsámbó Jimmy,
3: nézd le rám, ó Istenem, hú, nézd le rám.
2: Ez annyira régi, várj, Albert Kettleby.
3: Albert Kettleby.
2: Ezeket hallja, Kleopátra című filmben melyik?
3: Hát nem hiszem, hogy a reptér.
2: Az reptér. Nem, az biztos. A csak egy tánc volt, az nem túl modern egy ilyenhez.
3: A lobogasz igaza van a Robinak, nem pörög.
2: Szerintem a Zsámbó Jimmy.
3: Lobogasz. Gondolod, hogy a Zsámbó Jimmy ezt onnan legyúlta.
2: Look down
3: on me on the Persian market.
2: Az lesz az.
3: Ez biztos az, nem?
2: Nem tudom. Én azt mondom. Majd a végén kiderül.
3: Persian market, yeah.
2: Jó, te nem tudom, melyiket fogod.
3: Én bejelölöm a csak egy táncot, Széchy Pál.
2: Na, azt mondja.
3: Gyerünk.
2: Melyik magyar sláger készült a skót Average White Band nevű zenekar Let's Go Round Again című szám alapján?
3: Let's Go Round Again. Soha lehet.
2: Semmit nem fog tudni.
3: Ezeket össze-vissza fogjuk találgatni.
2: Soho Party. Az éjjel soha nem érhet véget. Vagy Happy Gang. Fiatal szerelem, most hogy megy, vagy efelem, megtalállak még.
3: Még tudod, hogy ennyi, még nem elég.
2: Megtalállak még valahol.
3: Tudod jól.
2: Nem tudom.
3: Melyik a...
2: Efelem.
3: Let's go round. Én a Happy Gangre mondom, hogy fiatal szerelem.
2: Az.
3: Let's go round again.
2: Az nekem happy, jó. Az
3: legyen a Happy Gang.
2: Az a skót nekem.
3: Semmit nem fogunk tudni ebből. Tehát ez egy baromság.
2: Figyeld ezt. Melyik magyar sláger alapja francia énekes F.R. David Word címét?
3: Word. Don't come easy. Biztos az. Igen. Azaz. Igen, na nézzük.
2: Bombon a Sex Appeal-é,
3: bácsak.
2: Nem vagyok James, és nem vagyok. Soho Party állom, azt nem ismerem. Chris Rudy, keresem a szót,
3: hogy elmondjam. Azaz? Nem ez az?
2: Not is gonna change my love for you.
3: Így van.
2: No, I gotta, I love you.
3: Na, a mai műsor, gyerekek, erős. Ez a 9 és 10 között, ez sing your heart out, hát
2: de az a baj, hogy a words az nem ez a dal.
3: Az nem ez a dal, de lehet, hogy mi félre, lehet, hogy ez a words nem az a words.
2: Érted? Ja, igen.
3: Lehet, hogy ez a words nem az a words.
2: De ez az, keresem a szót, mint elmondja. Jó, akkor tudjuk, hogy az akkor nem az.
3: Easy. Nem tudom,
2: akkor
3: nem az. Most, hogyha az a dal, hát most rákeresünk, ez a csalás, azt nem
2: az
3: csinálhatjuk.
2: Nem szabad beleznünk.
3: Bombol, szexepilom.
2: Az annyira bugyuta, hogy az nincs az Isten, hogy az egy normál.
3: Az gadja.
2: Soho Party.
3: Legyen álom. A Soho Party álom. Jó, legyen az álom.
2: Következő. Figyeld ezt.
3: Hirdetés átugrása.
2: Melyik magyar dal készült a Green Jelly nevű amerikai rockzenekar Three Little Pigs című számából? Bikini kivisz majd haza.
3: Micsoda? Carmen. Milyen Carmen, Viktor?
2: Carmen Burana?
3: Carmina Burana? Mi van a Carmen Burana?
2: Miről beszélsz? Mit beszél a főnök?
3: Valamit mondott, csak valamit megkevert itt bennünket.
2: Na jó,
3: megzavar.
2: Melyik magyar dal készült a Green Jelly nevű amerikai rockzenek a Three Little Pigs című számából? Bikini kivisz haza, kerozin kismalac, vagy Republic szájjel kismadár. De most esküdj, ezek mind feldolgozások.
3: Ezek szerint?
2: Nem igaz, hogy a szájjel kismadár egy feldolgozás. Nem akarom elhinni. A kerozintól pedig a kismalac, engedj be, nem engedlek, lopi a...
3: Milyen Carmen?
2: Miről...
3: Ki az a Carmen? Milyen Carmen?
2: Nem értem.
3: Bizé?
2: Azt mondja a fülükre,
3: hogy Carmen. A zenekar, az együttes. Carmen.
2: Kérlek szépen, Viktor, ezt ne csináld velünk. Mondj egy két mondatot még mellé. Mi az, hogy Carmen? Mi az, hogy
3: a Green Jelly zenekar.
2: Nevű amerikai rockzenekar dalát a Carmen dolgozta fel, de olyan nincs olyan megoldás.
3: De nincs olyan megoldás. Ez egy hiba? Akkor ezek szerint?
2: Igen.
3: Hát van a Bikini kivisz majd haza, van a Kerozin kismalac, meg a Republic szájjel kismalac. Én a kismalacot jelölöm a kerozintól. Nem? Kismalac. Nem? Hát biztos.
2: Nem tudom, melyik
3: Little
2: Pix. Az.
3: Egyáltalán a mesére vonatkozik ez a Three Little
2: Pix? Hát akkor igen, a kismalac engedj be. Ájd.
3: Na jó.
2: Jó, oké, megyünk tovább. Melyik magyar sláger az olasz énekes Toto Cotugno?
3: Ja, ezt tudom.
2: Letáliano című dal feldolgozása.
3: Lassate mi kárt,
2: ja, ez nem ez az könnyű. Jó, ez könnyű.
3: Sokáig voltam, távol, úgyhogy ez a happy gang.
2: Jó, ez a happy gang, de azért már van itt még ilyen, hogy bonalza bazzál valami véget ért, vagy Ákos minden most kezdődik el,
3: nem. Következő.
2: Sokáig voltam, ez biztos.
3: Groove Washington Jr. and Bill Withers.
2: Ezt én fogom tudni.
3: Just the two of us.
2: Ezt tudom.
3: Jó.
2: Három lehetőség van. Unique, ja, mi van a nevedben? Gangsta Zoli és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel, vagy Fekete Vonat a város másik oldalán. Ez,
3: milyen jó nóta az a jó, a rossz és a Kártel?
2: Jó, a rossz és a Kártel! Bumba fejbe! Nekem azt tetszik, hogy ki a gyerek, Zoli, te tudod?
3: Több, te vagy az a gyerek, Zoli, én tudom.
2: Igen, hát azt mondja, ez Fekete Vonat a város másik oldalán. Ez szuper jó dal.
3: Nagyon jó.
2: Az különben lekalap, az a Fekete Vonatnak egy szuper jó dala.
3: Fekete Vonat az egyébként is fantasztikus volt.
2: Amúgy nem volt
3: rossz. Van róluk egy nagyon jó kis dokumentumfilm a neten, nézzétek meg. Érdekes. Melyik magyar dal a német Chili nevű zenekar Simply a Love Song című slágernek a feldolgozás? Simply a Love Song.
2: De így kell különben zenét feldolgozni. Fogsz egy országot, fogsz valami dalt, amit nem tud senki úgy se itt ezen a területen, és akkor feldolgozott. Nox, Forog Világ. Ez német?
3: Német a dal, az eredeti, a Chili zenekar.
2: Nem tudom, elkezdő, hogy Das ist Bihalla, Das ist Einer. Ezt
3: szerintem angolul énekeltek, olyan, mint a Scorpions, tehát ők is németek voltak, csak angolul énekeltek. Az igaz.
2: Desperado, gyere és álmod, gyere és
3: álmod.
2: Nekem az, Love Song, az a gyere
3: és itt van Carmen, három kismalac küldött nekem itt a Viktor egy izé. Igen, de ez annyira ikonikus, ezt rengetegen feldolgozhatták. Tehát ez ebből biztos volt a kérdés.
2: Viktor, álljál most már ez a Carmen, na, de nem hagysz miket nyújtsot veszek.
3: Carmen. Még ha Carmen Elektrát küldenéd, érted?
2: Hallod?
3: Na.
2: Zoli, feleséged van, Zoli.
3: Hát jó, csak a Carmen Elektrát. Hát az színészetért vagyok, a színész tehetségről
2: van. Én csak az én isten, igen, mindig.
3: Mikor volt a Carmen egyébként ilyen sztár? 90-es
2: vége, 2000-es eleje.
3: Azt hiszem, hogy kinek volt a feleség, a Pippennek, nem a Rodmannek, a Dennis Rodman, vagy a nője, teljesen mindig. Na, Zanzibár, nem vagyok tökéletes, Forog Világ, vagy gyere és álmod.
2: Desperado lesz.
3: Szerintem is. Biztos.
2: Melyik magyar sláger alapja Frank Valli and the Four Seasons nevű amerikai rockzenekar Walk Like a Man?
3: Walk Like a Man, igen.
2: Ismered ezt a dalt?
3: Ismerem ezt a dalt, Walk Like a Man.
2: Dúdold.
3: Nem tudom most dúdolni, hogy ismerj, ismerem a Frankie
2: Valli. Walk Like a Man! Nem tudom, hogy megy.
3: És a szerelem van, nem az.
2: Viktor, annyira haragszik rá, hogy rászoltam a Carmen miatt, hogy nem is néz ránk. Melyik dal ez a Walk Like a Man?
3: Nem a Szexepilem a bombontól, már most megint erőtetik ezt a Szexepilem a bombont. Nem.
2: Demjén Ferenc szerelem van, tuti az a Demjén dala.
3: Biztos a Demjén.
2: Bikini, adj helyet magad mellett. Walk like a man.
3: Magad mellett.
2: Walk like a man.
3: Szerelem volat. Szerelem volat. Én belőlem a Demjén.
2: Walk like a man. Walk like a man. Walk like a man. Nem hiszem. És azt mondja, hogy walk like a man. And walk like a man.
3: Nem, ez se működik. Katasztrófa.
2: Adj helyet magad mellett.
3: Ez csúnya megoldás. Csúnya statisztika lesz a végén.
2: Alig várom. Na. Figyelj, melyik magyar sláger a feldolgozása a holland
3: Teach In?
2: Ez
3: Dinga Dong.
2: Dinga Dong.
3: A Ding Dong Kazi, itt van a Csonka Banditól, a Ding Dong Kazi azon volt az állj meg kislányi, mondom a választ, ugye emlékszel?
2: Az
3: a Ding Dong Kazin volt, igen.
2: Ja, de a Ding Dong az nem az, hogy jön a bong, vagy nem tudom miért, csak a ding
3: ding dong, betele...
2: jön a
3: igen,
2: bong,
3: ding, vagy ding, de is így emlékszem csak a végére.
2: Hát az lehet, a muszáj Ding Dong, az a Ding Dong, nem? Létezik, hogy az a holnap után a Cosmic Store?
3: Szerintem nem. Szerintem a Ding, biztos a Csonka Bandi. Biztos a Csonka Bandi.
2: Tudod, hogy Csonka Bandi nem öregszik?
3: Nehezen öregszik.
2: 60 pár éve totál úgy néz ki, mint hogy nem tudom, 48 lenne, vagy nem.
3: Hát, mert ilyen fiatalos. Fiatal na, ember.
2: Azt mondja, van még? Mennyi van még? Azt mondja.
3: Hirdetés átugrása.
2: Figyelj, melyik magyar sláger készült az amerikai énekes Glenn...
3: Nothing gonna change my love for you.
2: Ez az a dal, ugye?
3: Hát az is, mert ez is egyszerű.
2: Ez, most egyszerű. Ez az, amit tudunk. Na ez, a, ez, tudjuk, a, ez a KFT, tudjuk. Balatoni nyelv, TNT titkos üzenet, vagy Krisz Rudi, keresem a szót,
3: hogy elmondja. Ez az.
2: Jó, ez a, na végre egyet tudtunk.
3: Na nézzük. Na,
2: melyik ma, jó, ma mondjad.
3: Mondja, Turn Back the Clock című szám, és ez a Johnny Hates Jazz nevű brit pop zenekar. Turn Back the Clock, Turn Back the Clock. Na hát most ezt soha nem.
2: De ez Bonanza Banzai, az túl komoly kaliber, az, ő nem csinál nem, ilyet nem. Szerintem. Álmokfutók, na őt már tudom képzelni, vagy az első emelet.
3: Én az első emeletet gondolom, valamiért, azért, mert ugye az első emelet az ugye egy ilyen... tényleg régi magyar zenekar, és ők ott azért kísérleteztek, és abban az időben mentek ezek a nagyon divatos.
2: Benne vagyok. Okay. 8 helyes válasz, Jézusom!
3: Nálam 7. Én valamit elbúrantottam. Na menjünk sorba.
2: Először is. Kezdjük előre, jó? Jó. Melyik magyar sláger készült a Scott Average White Band nevű zenekar Let's Go Round Again című számi alapján?
3: Nem a fiatal szerelem.
2: Helyes válasz, efele megtalállak még.
3: Tudod, hogy ennyi? Még?
2: Jézus, na, ez volt a feldolgozás. Úgy látszik, hogy igen. Ez. Jó, következő.
3: És a...
2: Melyik magyar sláger alapja Frank Valli and the Four Seasons nevű amerikai rockzenekar a Walk Like a Man című száma? Méghozzá helyes válasz, Bon a Sex Appeal.
3: Na úgy látszik, hogy az is egy feldolgozás.
2: Hát látom, mondom, jó.
3: Azt hittük, hogy viccelődött ott a
2: Walk Like a Man, and Walk Like a Man.
3: Nem annyira tragikus az végeredmény.
2: Walk Like a Man, Walk Like a Man.
3: És a Turn Back the Clock, az meg az álmokfutók neked adom. A Johnny Hates Jazz.
2: Tehát... nekem van egy olyan is, hogy a melyik magyar sláger Johnny Hates Jazz nevű brit pop zenekar. Ezt mondod?
3: Ezt mondom.
2: Turn
3: igen.
2: Back the Clock, ez pedig álmokfutók neked adom.
3: A
2: nem ismerem ezt a dalt, az abban.
3: Mi az első emeletet jelöltük, én itt okoskodtam, hogy miért, de hát ez egy bukás.
2: Ez sokkal jobb lett, mint én gondoltam volna.
3: Hát igen.
2: Eltaláltunk 8-at. Jó, elég jó, azért Szecskó mellettünk volt rendesen azért.
3: Elég jó, mert nyomtuk azért.
2: Nem lett rossz.
3: Nincs még szégyenkezni szerintem.
2: Nem lett rossz a történet.
3: Lehetett volna sokkal rosszabb is ez az egész.
2: Jézusom, lehetett volna katasztrofális.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
6: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
7: Műsorajánló.
8: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Panna Rádióban. Minden éjjel, minden
1: nap, Panna Rádió. A 91,5 MHz-en. Panna Rádió.

0: A lustaságok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Nos, hát itt is vagyunk, és arról beszélgetünk most Edinával. Edina közben nagyon sóhajt, már tudja, hogy mi vár rá. Ugyanis az van, hogy mi történik akkor, amikor egy jó kapcsolatot akar az ember. Mert ugye gyerekkorában, vagy tinédzserkorában elképzel valamit, aztán találkozik a valósággal, egy-két tapasztalat erre-arra, és rájön, hogy amúgy, hogy lehet éppen ez nem úgy néz ki, mint ahogy elképzeltem, de kicsit bele is kell ebbe a történetbe adni, ugye? Azért ezt átérem.
3: Sajnos igen.
2: Sajnos ez ilyen. Nem jön a herceg a fehér lovon, a fehér lovon a herceg nem találja meg a
3: hercegnőjét. Amikor így elképzelsz kislányként valamit, meg a nagy ugye? Fehér ruha, meg az álomvilág, és aztán amikor fölnősz, és így benne vagy abba, hogy fú, hát itt azért valamit tenni is kell.
2: Na ez az. Én se, nálam se történt meg azt, hogy elmentem egy vártorony mellett, és nem dobta le a szőke haját egyik nőse, ami odaér le a földig, hogy én csak fölmásztak rajta, vagy valami, de ilyesmi nem történt meg sose. Meg hát ugye a másik az, hogy malásában már nincsenek is lovak, úgyhogy elég nem, meg nagyon hercegek se, csak egy pár, úgyhogy...
3: Tudod, mi a jó?
2: Mi a jó?
3: Amivel engem le lehet venni a lábamról?
2: Na, mesélj.
3: Főzni kell rám. Simamakat. És én el vagyok, meg vagyok véve.
2: Uh-huh, az biztos.
3: Vedve.
2: Hát nyilván, na de nézzük.
3: Nem, úgy viccelek nyilván.
2: Nézzük.
3: Sosra ki kell magamat magyarázni.
2: Erre én vagyok a tökéletes ember, én bármikor el tudnálak látni téged. Ja, de ezt nem mondhatom, ez két ütem lesz. De nem azért, csak még mielőtt így kimondom, hogy nem azért mondom, hanem ez a kettő dolog, amit el tud készíteni. Ez kizárólag a vízni meg a tojás különben, tényleg most eskü. De hát, hogy ennyi tőlem. Úgyhogy nyilván ez nem a legjobb kombináció.
3: Figyelj, egy-két napig jó, de aztán a harmadik nap már aztán... jó lesz ez a penészes tészta is, amit kidobtál.
2: Ó, reggel igen, mesítem, hogy igen, penészes tésztát akartam főzni. Na de figyelj, az első pont állítólag az, hogy észszerű elvárásokkal kell a másik felé lenni. Ez egy érdekes dolog különben, mert alapvetően hát nem árt, hogyha felfogjuk a dolgot, de hát ez sokszor nem jön össze. Hát bele is trippelünk a másikba valamit, azt akarjuk, irreális eszményképnek kell megfelelni, stb. Hát igen, ez nem mindig jön össze.
3: Hát meg Edina, aztán
2: mi
3: jön az.
2: Bele? Mi jön aztán?
3: Hát az, hogy meg akarjuk változtatni a másikat,
2: ja, igen,
3: nem?
2: Tehát,
3: hogy,
2: ez a, igen,
3: hogy akkor
2: igen,
3: mit elgondoltuk, igen. Akkor annak jó lenne, hogyha az illető az olyan lenne, mert hogy ez, na...
2: Igen. Ez a legjobb, legjobb kombináció az észszerűtlen elvárásokban, hogy megismerkedsz valakivel, aki energiába pont ellentétje a tiédnek, és akkor nem baj, majd én ráveszem. Igen. Te hogy fogod rávenni? Hát nem.
3: És az a durva, hogy néha bejön ez, amikor az ellentétek vonzák egymást. De néha meg brutálisan el tud menni ez nagyon egymás
2: bejön
3: mellett.
2: Bejön ez néha?
3: Szerintem igen.
2: Hát nem tudom, lehetséges,
3: hát
2: de
3: amikor
2: azért
3: a
2: ritka.
3: Csendes meg a sárkány találkozik, tehát ez tipik.
2: A kisfiat 500-os találkozik a nem is tudom mivel, a LaFerrari-val? Hát, és hogy ez működik?
3: Jaj, mondjuk.
2: Hát jó, lehet. Igen, aj, nem áll, de már megint kezdek ezt a kolbász. Én semmi, ami kolbász, meg Edira, én azt
3: én
2: nem
3: azt
2: olvasom
3: bekülönbe. Állj, de legyen.
2: Azt mondja, kettes pont. Egymás hibáinak elfogadása. Na, ez egy érdekes dolog. Borzasztóan szeretik az emberek, amikor főleg amikor mérgesek, akkor kiemelni egymás hibáit.
3: Igen.
2: Emberek, hát senki sem tökéletes. Hát vannak, ez olyan, mint a régen, ezt most nem fog egyedni senki. Na. Ez olyan, mint régen, amikor az ember, férfiak szerettek elmenni a kocsmába. Hát Istenem, van egy hibájuk, szeretnék elmenni a kocsmába. Hát engedjétek, lehet, hogy aztán sokkal nyugodtabb lesz, hogy nem tudom, ma már nincsenek ugye kocsmák, elég kevés van belőlük, de ugye vannak a kávéházi élet, az nagyon fontos nagyon sok mindenkinek, nagyon sok minden. Ma már ilyenek vannak, hogy én idő, ez régen nem volt, ugye régen ez teljesen egyértelmű volt, hogy mindenkinek szüksége van egy kis ideje, egy kis olyan időre, amikor azt
3: ez
2: csinál,
3: a műsor
2: akar.
3: Után nekem is szükségem lesz egy ilyen
2: az
3: időre.
2: Idő. Miért? Ennyire ki... Én nyomom ezt a tempót, mint az állat, ezért a héten bejön ide, mint egy kis baleréna, kialussza magát minden, betáncol, la-la-la-la-la, olyan nehéz az vekárna a műsor vezeti, nagyon nagy az energiája, nem bírom én ezt, nem bírom. Az apát fülit, Edina, tényleg, mit csinálsz már?
3: Annyit emlegeted apu fülit, szerintem már leszárad.
2: Hát más nem emlegethetek, hiszen ez egy rádióműsor, amit gyerekek is hallgatnak, hogy ez egy ilyen történet.
3: Kukuriszkó.
2: Szóval el kell fogadni a másikat. Alig lehet? Meg amennyit lehet? Mert ha már túl sok mindent kell elfogadni, akkor nyilván az már gáz. Az már gáz. Az
3: igen.
2: Gáz. Igen. Na aztán, mi a következő?
3: Letisztázott határok és szabályok.
2: Tudod, hogy ahol a határ? Legyél vele tisztában. Szoktad tudni? Vagy nem?
3: Tudom, de én szeretem átlépni őket.
2: Szereted átlépni?
3: Igen, igen, igen, igen. Na, na itt van, hogy? Látod?
2: Ki írt?
3: Apu is hallgat minket, mert írt SMS-t, hogy hallom ám.
2: Ugye?
3: Szegény még hal.
2: Akkor még működik, akkor még működik a fül. Ez a lényeg, ez a lényeg. Na, milyen határokat szoktál átlépni? Erre épp kíváncsi vagyok. Épp azért is olyan vagy?
3: Én tényleg tudok nagyon hisztis lenni. És tudom magamról, hogy hisztériás. Nehéz vagyok. Igen. És tudom, hogy most már be kellene fognom a számot, ezen? De addig el fogom mondani, amíg én nem fejezem be, addig nem fogok elhallgatni. És tudom, hogy már rég túlmentem a saját határom, és már magamat is kiidegelem. De addig végig fogom mondani a mondandómat, míg nem fejeztem be.
2: Igen, és ahogy ilyenkor mit csinál? Csípőre teszed a kezed? Már pedig megmondtam neked,
3: nem, én mondom. Én nem érdekel, hogy más mondja. Ha elmegy, én megyek utána. Tehát én mondom.
2: Jó, de hogy szoktál állni? Ilyenkor, mikor nagyon mérgesek, csípőre teszed a kezed? Jó, de figyelj rá!
3: Igen, de nem szoktam figyelni, nem tudom.
2: Nem?
3: Nem.
2: Ahogy állsz, csak így mutogatsz közben?
3: Igen, így vagdalózok így.
2: Dobálod a tányért?
3: Elkezdek takarítani, pakolni. Aha, ezt is szoktam csinálni, amikor ilyen hisztis.
2: De te, amikor hisztis vagy, és lecseszed a másikat, akkor elkezdesz pakolni, és közben mesélsz.
3: Igen, igen.
2: Ember, ez félelmetes.
3: Igen.
2: Egy illat, ez egy félelmetes dolgot mesélsz a reggelében. Milyen lehet veled együtt élni, Jézus Isten?
3: Milyen aranyos, milyen jó
2: korán
3: lehet a minden.
2: Reggel, érted? Korán reggel elkezd táncolni, utána, meg nem tudom, énekel? Mit meséltél?
3: Ma nem reggel, táncoltam énekel? Reggel. Jó, ma nehezen
2: énekel. Énekel, meg nem tudom, hogy táncol, akkor utána pakol, miközben szid. De annyira szít, hogy már magát is szidja egy idő után.
3: Amúgy igen, ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy valami baj van fejben.
2: Hát de Edina, én ismerek, tudod, egy csomó mindenkit, miért nem
3: írtál föl sosem?
2: Hát lehet, ez a pszichiáter. Ez azt szerintem lehet, hogy pszichiáter, nem?
3: Hát, hogyha megyek magam nem megyek, akkor gyere velem.
2: Mert a következő különben figyelj, csak hogy kompromisszum készség, ez rögtön. Te, nálad ez megvan?
3: Én ezt a szót nem ismerem. De, amúgy viccelek persze. De!
2: De! Dávid, mesd ki innen, mi történik?
3: Nem, amúgy én nagyon kedves ember vagyok, tényleg. Kompromisszum képes.
2: Igen, a felszín,
3: egyet
2: amit én ismerek,
3: fejlődök, az... Dicsérjük már az ilyen kicsit magamat.
2: A felszín,
3: is.
2: Amit ismerek, az tényleg na, csak gyanús. Én szám, hogy valami ott van még alul. De hát, hogy azért néha, hogy előjönnek igen, ezek igen, a dolgok. Igen. Szóval azért komoly, komoly. Kihívás vagy te?
3: Hát még jó. Hát... Mit gondoltam, hogy csak oda rakom magam, hogy előjöttem.
2: Igen, és onnantól kezdve szép az élet.
3: Persze.
2: Nem?
3: Nem az ennyi.
2: Hardcore? Ilyen kis, hogy csinálják?
3: Kérdez, milyen unalmas lenne az élet. Jaj, szia.
2: Jaj. Attól, hát lehet, hogy neked unalmas lenne, de a másik félnek lehet, hogy jó, mert egy gonddal kevesebb.
3: Nem kell jó legyen.
2: Nem?
3: Nem. Ó, kell az
2: az a jó, a rossz, mi, ugye?
3: Igen.
2: Kompromisszum készség. Szóval...
3: Szokták mondani, hogy anyám törökötem.
2: Anyám törökötem. Jaj, szegény.
3: Ne, nem, ilyet nem mondunk.
2: Szegény Edina apuka. Hát ez kemény. Két ilyen nő. Egy házba. Én nem tudom. Na mindegy, kompromisszum készség fontos, nehéz dolog, de fontos. Jaj, most jön az ötösik pont, ez kicsikét kezdünk langyik lenni, de nem baj. Csapatjáték, együtt minden szebb, ketten a világ ellen. Ilyet nem mondunk, azért nem vagyunk ennyire langyosak. Hölgyeim és uraim, szedjük össze magunkat. A ugrunk is a következőre, a hatodik pontra, a kölcsönös tisztelet.
3: Na igen, jó, ez fontos.
2: Oké, okay, ez tényleg fontos, ezek tényleg komoly dolog, ez mondjuk egy tényleg egy komoly dolog, azért tényleg tiszteljük már a másikat.
3: Igen.
2: Még így a szép, meg az a jó, hogyha másikra fel tudunk nézni, különben az tényleg jó dolog, hogyha tényleg, ne az legyen, hogy jaj, itt van már megint ez a béna, de ha meg így van, akkor pedig az van, hogy akkor meg úgysem lesznek sokáig együtt, mert ez hosszú távon nem működik azért. De...
3: Miért nevetsz?
2: Hát azért, mert bele lehet keveredni különben, független attól, hogy az emberek néha belekeverednek olyanban, ami eleve különben halálra van ítélve nekem. Ez az érdekes.
3: Ó, igen,
2: ez az érdekes.
3: Szóval, sokszor van olyan, amikor elgondolkozol azon, hogy ezek miért vannak együtt?
2: Hát vagy sokszor el van, hogy te elgondolkozol. Amúgy ez várjál, hogy kerültem én ide? Nem?
3: Valaki azt írta, hogy nem tudom, ti hogy vagytok el, de kezdek félni tőlem már, mint...
2: Edira veszélyes, igen. Tehát Edira az igen. Én biztonságban vagyok, mert tudjátok, nekem van a telefonom az Ostor applikáció.
3: Mi?
2: Úgyhogy én biztonságban vagyok. Nem ostoroztalak meg sose a rádióba. Pedig ezt már mindenki kapott, még a basnyóék is kaptak.
3: Amikor így ráztad, és úgy...
2: és
3: most szerinted megijedik ilyenektől?
2: Na, egyértelmű.
3: Őszintén.
2: Persze, persze. Úgyhogy én ilyen szempontból biztonságban vagyok, hogy minden rendben van. Na nézzük tovább, azt mondja, aha, lapozni kell a következő, az. Na figyelj, ez
3: jó. Igen, igen, a függetlenség a következő.
2: Na, függetlenség. Mint igen. Az, hogy Edirának kell külön bérelni egy lakást, ha együtt él vele valaki, mi? Azért, hogy néha oda el tudja menni táncolni. És gondolod, hogy táncol egész nap, azt egy erre viszont nyugodj meg. Így tudom
3: amúgy
2: elképzelni.
3: Ez egy jó ötlet.
2: Én mondom.
3: Ki, de tényleg.
2: Edirának vannak dolgai, nem a legolcsóbb Edina.
3: Miért?
2: Hóboltja, de...
3: Csak egy külön szoba lakás. Kell. Hát ja? Nem csak egy szoba kell, ahol, ja, ennyi. Ahol igen, táncolok.
2: Hát akkor neked elég egy balett stúdió is, nem? Ami csak úgy kibér...
3: Jó, hát
2: úgy ki lehet bérelni neked egy órára, vagy valami, nem kell
3: hát
2: lakást fenntartani.
3: Hát nem tudom, mikor leszkedem táncolni egy nap.
2: Ja, hogy akkor csak fel kell tartani neked egész hónapban valamit.
3: Hát igen. De nem, tényleg jó, egy kezed lesz...
2: Hölgyeim és uraim, a modernő mellettem, Edina!
3: Kezed lesz egy
2: nincsenek
3: házam,
2: elvárások.
3: Lesz egy házam, és lesz egy, csak egy szoba arra, hogy apá, apá, amikor táncolni akar, akkor oda bemegy.
2: Uh-huh.
3: Ez tök jó, ez tök jó.
2: Nálam ez a pince lenne. Ott eljön, jó van, ne!
3: Figyelj, ha van benne jó hideg bor, én el vagyok ott lent.
2: Menj le! Rossz voltál, menj le! Ez az mekkora? Ez igen, ez haláli.
3: Hidd el, jössz te ott utánam is az egy...
2: Haláli.
3: Kompromisszum.
2: Haláli. Igen, utána ugye függetlenség, tényleg hagyni kell telet a másiknak, nyilván ez nagyon fontos. Nagyon érdekes nekem az, mostanában én ezt ritkán látom, nyilván mert olyan barátaim vannak, akik nem ilyen párkapcsolatban mennek bele, de vannak azok az ilyen érdekes, és tudom, hogy létezik. Létezik az a típusú nő, akinek abszolút nincs élete, hanem mindig az ő élete, az adott pasinak az élete. De hát, hogy őnek nincsen saját barátnője, nincsen saját programja, és már ennél is nincsen saját gondolata se szinte, hanem amikor valakihez, de akkor az nem is párkapcsolat, nem is szimbióta, hanem
3: tudom,
2: mint egy parazitai, és most bocsánat, így mondom, de ilyet láttam már. Hogy itt tényleg, hogy legyünk éjjel-nappal együtt, mindenhol. Mindenhol. Együtt, minden. A hobbitba, az én hobbit. Mit csinálsz? Goblenez? Én is goblenezek. Nem tudom. Ejtőernyőző? Én is. Csak együtt
3: legyünk.
2: Jaj,
3: most tudod, mit láttam, még olvastam, meg láttam egy videót. Nem mondom meg, hogy hol, mert azt elfelejtettem. Valahol nagyon külföldön. Nem, mármint, hogy van egy pár. A csaj annyira féltékeny, annyira ilyen, nem is tudom, minek nevezhető típus, amikor a pasi hazaér a munkából, vagy a boltból, bárhonnan, azért, hogy hazaér, hazugság vizsgáló alá teszi.
2: Jó, az
3: tehát
2: beteg.
3: Ez normális, de, ugyan de, már. És de. A hülye még vele van. Tehát.
2: Hát egy érdekes dolgok, hát nem tudom. Úgyhogy ez a függetlenség, ez meg kell, hogy maradjon. Főleg azért, mert akkor mindenki szépen kiéli magát, aztán
3: igen.
2: Kész. Ez a féltékenység dolog, meg ez egy érdekes dolog. Ez mindenkinek meg kell tudni, hogy kezelni. Erre jöttem rá.
3: Hát
2: ez
3: meg
2: a nagy
3: kell
2: igazság.
3: Esni rajta. Most nyilván van olyan, amikor az ember nagyon féltékeny, de utána ezt tud kinövi jobbik esetben. Nem biztos.
2: Hát igen. Szóval megbocsátás. Hát igen, megbocsátás. Uh-huh. Nyilván a megbocsátásnak ára van, de hát biztos. De azért megbocsátás az kell. Hogyha nem, akkor az a hiba, hogy ne lehet sem megbocsátani. Ugye?
3: Mindenki követte a hibákat, csak te nem.
2: Ez mindig eszembe jut a Bill Burr, nem tudom, ismered-e?
3: Persze, hogy nem.
2: Stand-up comedy is, és ő imádom, hogy ő mindig mesél, azt mondja, hogy járunk a feleségemmel azt, hogy a párterápiára. És azt vettem észre, hogy mindig rajtam dolgozunk. Én azt mondja, rajtam dolgozunk, mert én azt mondja, kiderült, hogy olyan vagyok, mint az épületek, amik köré föl van állítva az állás, ami tudod, áll, de azért még felújításra szorul, rendbe kell hozni. A feleségem meg egy etalon, egy olyan tökéletes lény, akit egy üvegbúra alatt őriznek, és mutogatnak, hogy hölgyem és uraim, a tökéletes lény. Úgyhogy igen, szokott lenni ilyen hozzáállás, mint amit te is mondtál most.
3: Igen.
2: Azt
3: na,
2: mondja,
3: a következő.
2: Na ez micsoda.
3: Az összecsiszolódás és a fejlődés.
2: Hát el igen. Lehet csúszni. El lehet, ez emberek, ez érdekel. Ez tudja, hogy mindenkinek van ilyen tapasztalata. Ugyanis az, amikor jársz valakivel buliból, szórakoztok, az egy dolog. De amikor együtt vagy valakivel mondjuk hosszabb ideig, és van mondjuk értelme is, mármint hosszú távon, az érdekes dolog, mert ott sok minden más dimenzió is előjön. Például ez, hogy egy irányba van-e a fejetek, egy irányba fordultok, és a fejlődés, hogy tudjátok-e tartani, az nem feltétlenül baj, ha az egyik nagyon elszáll, ha a másik tudja követni legalább energiába, tevékenység, valami. De ha az egész elszáll nagyon, hogy a másik nem tudja már követni, nem tudja már érteni, uh-huh. nem tudja már megélni. Nem, mert van ilyen, és nem feltétlenül kell, hogy a férfi legyen a fantasztikus, tehát hogy a nő lesz nagyon fantasztikus mindenben, vagy ő indul meg előre, és ugye ez így elmegy, annak mind, sajnos mindig halál a vége.
3: Dr. Zvekán Péter szakpszichológus.
2: Ó, igen, különben ezért különben 8 után...
3: Traumatológust.
2: 8 után van egy ilyen hotline, lehet engem hívni tanácsokért. 50 el per óra. Nagyon zsír, tudjátok milyen? Megváltozik utána az életetek.
3: Az biztos.
2: Az biztos. Egyről különben rendszeres előfizetőm, csak játszod eszét.
3: Én nagyon jó pszichológus voltam régen, csak úgy mondom.
2: Igen, csak amióta nem vagyok, te engem hívsz.
3: Mi van?
2: És fizeted az 50 eurót.
3: Már kicsit begolyosodtam.
2: De nem vallja be, különben sose vallaná be.
3: Ilyet nem vallanék be soha.
2: És akkor van a tizedik.
3: Nem régen, csak úgy mondom.
2: Igen, csak amióta nem vagyok, te engem hívsz.
3: Mi van?
2: És fizeted az 50
3: Már
2: eurót.
3: Már kicsit begolyosodtam.
2: De nem vallja be, különben sose vallaná
3: be. Ilyet nem vallanék be soha.
2: És akkor van a tizedik, ez pedig nagyon fura, boldogság dózisok. Ez mit jelent?

0: hogyha a 24 órában nem vagy boldog, olyan nincs. Hogy így végül, hogy Edina, én a boldog.
1: Mi van? Nem azt, hanem, hogyha a párok nem boldogok, érted?
0: Hát de vannak rossz napok, nem csak egymás miatt, tehát itt a világ.
1: Hát jó, de lehet, hogy nem csak egy, azért, hanem a hét minden egyes napján, azt is írja itt.
0: Uh-huh. Ja. Ja, hogyha, ja igen, hát hogyha folyamatosan na, hát, gáz van.
1: Igen.
0: De ilyen, de ú, tudjátok, de az a, na erről sokat beszélgettem egy csomó mindenkivel. Ez szerintem a legnehezebb. Amikor egyszer csak észreveszed azt, hogy így tudod, hogy ez most már gáz, mert úgy, vagy az még, halljátok, az még lehet, hogy nem is az a legszörnyűbb, amikor olyan neutrális szinten vagy. Mert azt észreveszed, hogy hát ez már nem is jó, meg nem is rossz. De amikor rossz, az baj, amikor már elveszted önmagad, milyen kis depi ember leszel, akkor igen. Azért, akkor azt engedjük el, ott a világ, tudjátok mekkora, mint az állat, haladjunk tovább különben. Könnyű ezt így mondani kívülről, meg könnyű rá, még a mikrofon mögül mondani ezt, de különben igen, reálisan különben ez a megoldás. Hát majd ilyen világba élünk. Na mit szóltak azért Dr. Zvekár, azért jó elmondta itt a dolgokat, meg segédje itt volt Edina.
1: Sok volt ez az információ.
0: Edina te ilyen, hát igen, segédnővérke voltál, vagy valami ilyesmi.
1: Itt hogy szokták mondani, várjál? Szesztra? Nem,
0: szesztra. Az nagyon durva, hogy van férfi szesztra, azt vágod?
1: Mi? Nem.
0: Férfi is lehet nővér, nem csak a nő.
1: Júj, nem.
0: Ezt nem tudtad?
1: Hát nem találkoztam még.
0: Medicinski brát, azt mondja nekem a Dávid a fülemre. Esküszöl? Ezt így hívják? Komoly? Azt mondja, ő így szokta hívni.
1: Ja.
0: Halál. Nem tudom, hogy létezik-e. Írjátok meg, létezik ez?
1: Amúgy. Ma van a nevetés világnapja, csak úgy szeretném elmondani.
0: Komolyan? Hát jó, mi nevetünk eleget, úgyhogy akkor ennek is eleget tettünk.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Cool and Dre. It's 2021. Time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know. DJ Khaled, I see you. Cool and Dre, I see you. Pristine Jewelers in the building.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovic.rs.

0: keverve, nem felrázva. Annompresszó.
1: Szép napot, szép hétfőt mindenkinek. Hát látszik, hogy még nem ébredt fel a lelkem, pedig a testem már itt van a munkahelyen. Na hát, hétfő van, és elkezdődött a nyári műsorrács itt a Pannon Rádióban, ami pedig azt jelenti, hogy a reggelisek egy kis szünetre mennek, 8 és 14 óra között pedig a Pannonpresszót hallhatjátok. El is indulunk, elmondom, hogy mi mindennel készültem nektek erre a mai napra. Több táborral is foglalkozunk, az első pedig a Palicsi Színjátszó Grund színjátszó tábora lesz, amit július 13-a és 17-e, valamint július 20-a és 24-e között tartanak több korosztálynak. Kalmár Zsuzsa, a Palicsi Színjátszó Grund vezetője mondja majd el nekünk a részleteket, és Bajsára is kapcsolunk, ahol szintén egy tábor lesz, méghozzá 23. nemzetközi népi kézműves tábor. Erről is megtudhattok minden fontos részletet a mai műsorban, és hát foglalkozunk azzal is, hogy mi mindenre kell odafigyelni a kertünkben ilyenkor nyáron, melyik növény az, amelyik bírja a meleget, a forróságot, és melyik az, amelyik nem, mit kell csinálni ilyenkor, és mi az, amit inkább nem ajánlatos. Beslit Margit fogja nekünk elmondani a részleteket, ő pedig egy hajdújárási faiskola tulajdonosa. És hát hétfő van, harmadik félidő is lesz majd Tóth Tibivel, emellett sok-sok közérdekű info, időjárás, rendőr, határinfó, minden, ami szokott lenni itt a Pannon Rádióban, hogyha tartsatok velünk egészen 14 óráig.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
10: Média támogató a Pannon RTV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Áramszünet lesz több helyen is Szabadkán, például az októberi forradalom tér utcában több házszám alatt is, illetve az Eugén Kumicsics utcában, a Rádicsfivérek utcában, a Bajnát utcában, a Lovre Bracsujevics utcában, illetve az El nem kötelezettek utcája több házszám alatt is, valamint Horgoson, a Tüsök soron, az Alkonyat úton, valamint a Szegedi úton is 9 és 10 óra között, Magyar Kanizsán 11 és 12 óra között a Csépe Imre utcában, a Márton Mátyás utcában, valamint a Kisvasút utcában is szünetel az áramszolgáltatás, Török Kanizsán is szünetel az áramszolgáltatás 13 és 14 óra között az Iparos utcában, valamint a Karagyorgye utcában, a Gyúrajáksígy utca és az Iparos utca között. És még egy közérdekű infót hoztam nektek. Véradási akciót szerveznek Nagy Kikindán és Pancsován is. Nagy Kikindán 8.30 és 13 óra között lehet vért adni a Vöröskereszt épületében, Pancsován pedig 10 és 13 óra között a transzfúziós jármű fog majd a téren állni, és ott lehet vért adni annak, aki szeretné.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: 8 óra 45 perc van, és már 27 fokot mutat a hőmérő, és hát a mai napon is folytatódik a meleg, a kánikula, párás időjárás jellemző ma Szerbiában. A délelőtti órákban az ország nagy részén még száraz időre és hosszabb, rövidebb napos időszakokra lehet számítani. Délután viszont helyenként kialakulhatnak záporok és zivatarok is, a csúcsértékek pedig 33 fok körül alakulnak majd, és hát nézzük is, hogy mi mindenre lehet számítani a következő napokban. A holnapi napra, tehát keddre jósolnak esőt, zápor, zivatart, de a csúcsértékek még így is 30 fok fölött lesznek majd, pontosabban jelenlegi állás szerint 31 fokos csúcsértékre van kilátás. Szerdán és hát a hét további napjaiban tovább emelkedik a hőmérséklet, 32-33, hétvégén pedig akár a 36-37 fokot is elérhetik a csúcsértékek, úgyhogy igazi nyári időre van kilátás. Vigyázzatok magatokra, fogyasszatok sok folyadékot, kenjétek be magatokat naptejjel, vagy viseljetek kalapot, vigyétek magatokkal az esernyőtöket, az is megvéd mindenkit a naptól. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, készüljetek a legmelegebbekre.

0: Damage.
1: Reklám.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panorpresszó.
1: Június 22-e és 24-e között zajlik a jelentkezés a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző kar alapképzésére. A kar 3 alapképzést hirdetett meg, ami pedig nem más, mint az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus, illetve az okleveles kommunikátor. Tehát erre a 3 szakra lehet jelentkezni ma, holnap, illetve holnap után. 70 első éves hallgató iratkozhat be a meghirdetett helyekre, ebből 45 a költségvetés terhére, illetve 25 önköltséges alapon. Mi kell ahhoz, hogy valaki jelentkezni tudjon ezekre a karokra? Hát a 4 éves középiskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzetek, hogyha szeretnétek valamelyik szakra jelentkezni, illetve képességvizsgán is részt kell venni, valamint egy felvételi vizsgán is. Tehát, ahogy mondtam, június 22, 23 és 24-én tartják a jelentkezést. A képességvizsga már június 25-én 10 órától lesz, a felvételi vizsga pedig június 29-én 9 órakor kezdődik. Az elsődleges rangsort július 1-én hirdetik majd ki, a végleges rangsort pedig július 6-án. Hogyha még nem döntöttétek el, hogy pontosan melyik egyetemre is szeretnétek jelentkezni, akkor itt a lehetőség, jelentkezzetek valamelyik szakra, amelyik szimpatikus nektek. Minden fontos infót egyébként a jelentkezésről, illetve a felvételiről megtudhattok az MTTK Facebook oldalán, illetve van egy weboldaluk is, ami pedig a magister.unsz.ac.rs.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13 a Szabadka.
1: Bomax.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Programajánló.
6: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Egy érdekes kis programot hoztam nektek. A Magyar Szép Próza ünnepe alkalmából június 23-án kedden 18 órától a Zombori Viszinka galériában tartanak egy érdekes kis rendezvényt. Hozd el a szép prózád, felolvasva, lerajzolva címmel interaktív irodalmi programra várják az érdeklődőket. A rendezvény résztvevőit arra hívják, hogy osszák meg egymással azokat a prózai írásokat, amelyek hatással voltak vagy vannak mindennapjaikra, illetve arra a közegre, amelyben élnek. A programot Móger Tímea költő fogja majd vezetni. Ennek a programnak a során a nyugatbácskai festők és rajzolók élőben örökítik meg a felolvasások és az olvasmány élmények hangulatát vásznon és papíron is. A próza irodalom és a vizualitás találkozásának közösségi élményét borkóstoló teszi majd teljessé. Tehát, hogyha van kedvetek egy ilyen érdekes kis programon, interaktív irodalmi programon részt venni, akkor látogassatok el holnap 18 órától Zomborba.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Lehet

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban. Black Street, no diggity, no doubt.

0: szó. A Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Berobbant az igazi nyár, és hát azt ugye említettük, hogy mi mindent kell az embereknek fogyasztani, csinálni, hogy megelőzzék a hőgutát, illetve azt, hogy napszúrást kapjanak, de hát a nyári hőségben fontos, hogy az állatok számára is folyamatosan biztosítsuk azt, hogy ők se melegedjenek túl ebben a hőségben, ebben a forróságban. Több dologra is kell figyelni, hogy elkerüljük a különféle gondokat, illetve a betegségeket, és vigyázzunk a házi kedvencünkre. Fontos az, hogy biztosítsunk nekik korlátlan vízellátást, tehát mindig legyen elérhető tiszta, hűvös ivóvíz nekik, és naponta többször is cseréljük azt, illetve tartsunk több tálat is kihelyezve, ugyanis itt-ott akkor az állatunk el tudja fogyasztani ezt a kirakott vizet. Fontos, hogy biztonságos legyen a sétánk, tehát ajánlott, hogy csak kora reggel vagy a késő esti órákban sétáljunk a házi kedvencünkkel, és kerüljük azt, vagy próbáljuk meg elkerülni azt, hogy sétáljon a forró aszfalton, ugyanis ilyenkor megéghet a talpárnája a kis házi kedvencünknek. Ugye nekünk sem kellemes a forró aszfalton sétálgatni, ugyanígy kellemetlen a házi kedvencünknek is. Hagyjuk őket hűsölni, és biztosítsunk nekik hűvös, árnyékos pihenőhelyet, a kisebb testű házi kedvencünknek pedig lehet a ketrecük köré vagy mellé fagyasztott vízzel teli palackot is biztosítani. Ezzel is tudjuk nekik biztosítani azt, hogy legyen hűvös nekik. Fontos az, hogy soha ne hagyjuk őket bezárt autóban, még egy pillanatra sem, ugyanis az autó percek alatt életveszélyes szauna-szerű helyé válhat. Saját magunknak is kellemetlen az, hogyha bent vagyunk a bezárt autóban, ugyanígy rossz ez a házi kedvencünknek is. És azt is figyelembe kell venni, hogy kerüljük a hirtelen drasztikus lehűlést, tehát ne jeges vízbe fürdessük őket, hanem egy kis langyos vízzel locsoljuk le őket többször naponta, ezzel is biztosítjuk számukra a hűsölést. Hogyha van kedvetek, írjátok meg, ne küldessük őket, hanem egy kis langyos vízzel locsoljuk le őket többször naponta, ezzel is biztosítjuk számukra a hűsölést. Hogyha van kedvetek, írjátok meg nekünk üzenetben a 06 3621 605-ös telefon

gazra. Várj, tényleg bennem van-e a hib? Hogyha nekem írogat a csaj, de van egy pali. Túl jó játékos vagyok, nekem már szar ez a liga. Egy meg egy az egyenlő három, az matematika.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Brasnyó Zoltán. 3 évvel ezelőtt, 2023. június 21-én választotta a Nemzetközi Kiállítási Iroda Belgrádot a 2027-es szakkiállítás az Expo házigazdájának. A Játsz az emberiségért, sport és zene mindenki számára mottóval megrendezendő eseményre eddig 135 ország és 4 nemzetközi szervezet jelezte részvételét. Zsarko Milanović, Szerbia Expo 2027-es részvételeért felelős főbiztosa kiemelte, hogy a szakkiállítás legfontosabb öröksége nem maga a rendezvény, hanem az azt kísérő fejlesztések. A szervezők becslése szerint a 2027. május 15-e és augusztus 15-e között zajló 93 napos rendezvény több mint 5 millió látogatót vonzhat a szerb fővárosba. Az Expo 2027 lesz az első nemzetközi világkiállítás a Nyugat-Balkánon, és a szervezők szerint jelentősen hozzájárulhat Szerbia és a régió nemzetközi ismertségének növeléséhez. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, ezt mondta Aleksandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett Makisban. A modern irányítórendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte, hogy a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. A szerb haladópárt elnöke Miloš Vučević szerint sikerült megőrizni az ország stabilitását, és most a választópolgárokon a sor, hogy véleményt mondjanak azokról, akik szerinte gyengíteni próbálták az államot. A politikus a szerimségi Lacsarak településen tartott rendezvényen arra kérte a polgárokat, hogy vegyenek részt a június 27-én Belgrádban megrendezendő vídnapi nagygyűlésen, ahol a jövőbeni politikai irányokról és célokról is szó lesz.
5: Sport.
7: Most pedig a VB hírei következnek. A belga válogatott gól nélküli döntetlent játszott az iráni csapattal tegnap a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i mérkőzésén, így mindkét fél 2 ponttal várja majd a folytatást. A szombati utolsó körben az európai együttes Új-Zélanddal, míg az ázsiai gárda Egyiptommal találkozik. Az egyiptomi válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó VB-n, mivel vasárnap a vancouveri mérkőzésen hátrányból fordítva 3-1-re felülmúlta Új-Zélandot. A fáraók negyedik részvételük alkalmával három döntetlen és öt vereség után aratták a történelmi diadalt, míg a harmadszor kijutott szigetországiak továbbra is nyeretlenek, a sportág csúcseseményén ez volt a negyedik kudarcuk 4 pont osztozkodás mellett. A szombathajnali utolsó körben az óceániai együttes Belgiummal, míg az afrikai gárda Iránnal találkozik majd. Az urugvái válogatott pedig 2-2-es döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság csapatával a labdarúgó VB Miami mérkőzésén, így mindkét fél 2 ponttal várja a folytatást. A zöldfokiaknál csereként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája. Az utolsó körben a dél-amerikai együttes a 4 pontos Európa-bajnok Spanyolországgal, míg az afrikai gárda az 1 ponttal álló Szaúd-Arábiával találkozik.
5: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 29 fok van jelenleg, egész nap napos, helyenként változóan felhős időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet pedig 33 fok körül alakul majd.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
2: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Június 22-éhez több minden is fűződik, ebből fogunk csemegézni egy kicsit. Ezen a napon 1906-ban megszületett Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer, nevéhez fűződik a legénylakás, illetve a Van, aki forrón szereti. 1913-ban szintén ezen a napon megszületett Vörös Sándor, költő, író, 1948-ban pedig Cserháti Zsuzsa, énekesnő, látta meg a napvilágot szintén ezen a napon, 1949-ben pedig Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő született meg, ma 77. életévét ünnepli, és pár érdekességet is hoztam róla, háromszoros Oscar és nyolcszoros Golden Globe díjas amerikai színésznőről van szó, akinek alakításai filmekben, televízióban és színházban egyaránt látható. Ő szerepel egyébként az Ördög Prádát visel 1-2-ben, a Mamma Mia-ban, Jól áll neki a halál, illetve a Szív hídjai filmben is. Nézzük még, mi minden fűződik ehhez a naphoz. 1953-ban született Cindy Lauper, amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő, és hát 1969-ben Londonban, 47 éves korában elhunyt Judy Garland, énekesnő, színésznő, ő nevéhez pedig az Óz a csodák csodája fűződik. Hát ennyit erről, ami a mai naphoz fűződik, június 22-éhez. Egyébként Paulina névnapja van, úgyhogy Isten éltessen mindenkit, aki ezen a napon ünnepli a névnapját. Érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is, ugyanis a Palicsi Színjátszó Grund nyári táborairól, színjátszó táboráról lesz a következő percekben szó, aki pedig a vendégünk lesz, az nem más, mint Kalmár Zsuzsa.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Színjátszó tábort hoztam nektek, ugyanis a Palicsi Színjátszó Grund több korosztálynak is megszervezi a nyáron a színjátszó tábort. Kalmár Zsuzsa, a Palicsi Színjátszó Grund vezetője mondja el a részleteket, akit itt köszöntök a stúdióban. Szia, köszöntelek!
2: Én is téged, Sára, és köszöntöm a rádió hallgatóit, és a nyárra és táborokra éhes gyermekeket.
1: Hát színjátszó tábor melyik korosztályoknak szól? Ugye itt kettő is van, július 13-tól 17-ig, illetve július 20-tól 24-ig.
2: Van. Hát ez egy kísérleti évünk, mert arra voltam kíváncsi, hogy mennyire nyitottak a gyerekek, vagy mennyire kíváncsiak ilyen színjátszótáborra nyaranta, és ezért két korosztályban hirdettük meg, 14 és 18 éves kor között van 13-ától 17-ig, tehát ez 5 nap, hétfőtől péntekig, reggel 9-től délután 5-ig, még picit tovább is, ahogy a tapasztalatai mutatják, a színjátszó foglalkozások sem tudnak mindig véget érni pont időben. És hát ebben a táborban ugye tanulunk mi énekelni, mozogni, kicsit játszunk, tehát hogy főleg a fejlesztésen, a csapatmunkán, beszédtechnikán, tehát hogy azért komolyan elkezdünk dolgozni a gyerekekkel, és akkor a tábor végén pedig bemutatunk ilyen kis szösszeneteket, amit a tábor alatt raktunk össze, és hát abban reménykedek, hogy azért a gyerekeknek megjön a kedve a színjátszáshoz, mert Vajdaság szerte nagyon sok jó kis színjátszó műhely van, és azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon jó tesz még ennek a fiatalabb korcsoportnak, meg különösen, tehát ez a középiskola előtti generációnak, hogy egy picikét jobban otthon legyenek magukban.
1: És hát a másik korosztály az pedig 7 és 13 éves.
2: A 7 és 13, ott pedig a fő hangsúly ott a játékon lesz. Tehát természetesen ők is tanulnak majd hangképezni, meg majd gyönyörű kis versikéket tanulunk, meg mozgunk, meg nekünk mozgással kifejezni dolgokat. Tehát amit már ugye színészek ugye általában tudni szoktak, vagy kapizsgálnak legalábbis, de hát a kicsiknél nyilván egy kicsit másképpen fogunk dolgozni. Tehát ott a fő dolog az lesz, hogy kicsit fellazuljunk, ugye lelazuljunk, kicsit bátrabbak legyünk, ha mások előtt kell beszélni, bátrabban tudjuk kifejezni az érzelmeinket, beszélni az érzelmeinkről, akár csak úgy, hogy eljátszunk valami kis történetet, sokat fogunk improvizálni, amit ez a korosztály nagyon szeret, ezt mutatják a tapasztalatok, hogy nálunk a csoportban például addig várják, hogy ezek a bemelégítő, és ugye úgymond azok a gyakorlatok véget érjenek, amiket kötelező csinálni, és alig várják, hogy elkezdjenek improvizálni, és egyre jobb történetek és ötletek vannak, tehát a kreativitásnak nincs határa.
1: És náluk is lesz ennél a korosztálynál egy ilyen bemutató, vagy az csak az idősebb?
2: Ne, persze, mindenképpen olyan témákkal készülök, amikkel majd végigrágjuk magunkat, és akkor a végén olyan témából fogunk csinálni egy pici kis performance előadást, ami őket a legjobban érdekli.
1: Kik azok, akik foglalkoznak majd a fiatalokkal?
2: Hát főleg én foglalkozom a fiatalokkal, és még tárgyalásban vagyok kollégákkal, hogy ki jöhetne be, de az az igazság, hogy igazából nincs szükség több emberre. Tehát nyilván ének tanulásra ott a lányom lesz bedobva a mély vízbe, ő Debrecenben tanul most, a Debreceni Egyetem könnyűzenei tanszékén tanul énekelni, és hát ő fog velük egy kicsit hangképzésileg foglalkozni, Mezei Sára Csenge, és általában nagyon szoktak szeretni a gyerekek vele dolgozni, amikor csináltuk az Én nem olyan nő vagyok című produkciónkat, ugye az egy nagy előadás, úgymond a Grundhoz képest, a nagyok előadása, akkor is ő foglalkozott velük, és határozott fejlődést tapasztaltunk, mind abban is, hogy kimernek állni, énekelni, abban is, hogy hogyan képzik a hangot, tehát hogy mindenképpen azt gondolom, hogy amennyit lehet ilyen egy hét alatt a gyerekeknek megmutatni abból, hogy hogyan kell énekelni, és mire kell odafigyelni, ezt a Sári tökéletesen tudni fogja hozni.
1: Kik azok, akiknek a jelentkezését leginkább várjátok, hogy inkább olyanok, akiknek úgymond nulla tapasztalat van a színészkedésben, vagy pedig inkább azokat, akik jobban érdekeltek a színészkedés.
2: Mindenki. Tehát az is, aki csak az időt akarja mulatni a nyáron, vagy a szülő azt mondja, hogy menj már valahova, ne itthon nyomogasd a mobiltelefont. Tehát, hogy mindenképpen azt látom, hogy minél többféle gyerek van, és minél több felől jönnek, annál érdekesebb tud lenni egy-egy ilyen összeszokás, egy ilyen kis barátkozás. Tehát, hogy a Grundban is egészen különböző helyekről és különböző érdeklődési körökből való gyerekek jönnek össze. Nyilván a színház és az önmaguk megmutatása, ez a fő belső motivációjuk, de azért mégis nagyon sok felől jönnek. És viszont a végére annyira jó kis csapatok és olyan komoly barátságok szövődnek, amik aztán szerintem évtizedesek. Tehát, hogy nincs két olyan grundos, aki nem ölelné meg egymást, amikor évek múltán is találkozik. Mondom ezt ugye azért, mert 12 éve csinálom ezt az örömmunkát, és azért már van egy-két generáció, aki már úgymond felnőtt, és hát pontosan látom, hogy milyen örömmel jönnek vissza, és hogy a kicsik milyen örömmel várják őket, holott pár évvel ezelőtt még csak tátott szájjal nézték, hogy a nagyok. Tehát, hogy várunk szeretettel olyanokat is, tehát nyilván a grundosok eleve sokan jönnek a táborba is, de várunk szeretettel olyanokat is, akik kacérkodnak a gondolattal, vagy meg szeretnék nézni, hogy ugyan milyen egy ilyen színjátszó foglalkozás, vagy akik mondom csak játékkal, és egy pici fejlődéssel szeretnék eltölteni ezt az egy hetet, vagy két hetet a nyarukból.
1: Van-e valamilyen létszám limit, amit nem szeretnétek túllépni, ugye nem vagy te
2: igen,
1: foglalkozol a legfőképp
2: tehát,
1: a
2: hogy én,
1: gyerekekkel.
2: Ahogy most látom, már bocsánat, hogy a szabadba vágok, én, ahogy most látom, ez a 20-as létszám, amit még simán el tudok vinni, illetve el tudunk vinni. A kicsiknél a közelében vagyunk, tehát a 20 és 24-e közötti táborunk, az majdnem tele van, még oda is van helyünk azért, úgyhogy ne nyugodtan jelentkezzetek még. A nagyokhoz ott viszont tényleg szükség lenne még pár gyerekre, hogy egyáltalán el tudjon indulni a tábor. Úgyhogy én 10 gyerek alatt nem indítanék csoportot, mert egész egyszerűen azt látom, hogy nem fogunk kijönni anyagilag. Tehát ugye az egésznapos 3 az étkezések, a foglalkozáshoz szükséges anyagok, tehát hogy az azért kellene, hogy 10 gyerek legyen, és akkor azt mondom, hogy már akkor helyben vagyok. Tehát ha nem is nullában, de azért ott vagyok. Ha több gyerek, akkor meg ugye annál jobb számomra is.
1: Így van, és hát ezek a táborok, én már csak magamból is indulok, ki tényleg a barátkozás az ami beindul ilyenkor, és tényleg, ahogy te is említetted, hogy azért örülnek következő évben is egymásnak a gyerekek.
2: Így van.
1: Én köszönöm szépen, hogy bejöttél, és hát kívánom, hogy tele legyen mindkét csoportotok, úgyhogy a hallgatókat is, vagy akinek az érdeklődését felkeltette a színjátszótábor, jelentkezzen a Palicsi Színjátszó Grund Facebook oldalán.
2: Így van,
1: minden fontos infót megtaláltok.
2: Köszönjük szépen!

támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezető márkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
5: Műsorajánló. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: kezd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.
1: 10 óra 46 perc van, és megnézzük, hogy mi a helyzet a határon. De azt tudom elmondani, hogy a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen 42 perc, 45 perc várakozási időre kell számítani. A Horgos-Röszke közúti határátkelő helyen kicsit kevesebb, 23-25 perces várakozási időt írnak az applikációkon, illetve a Királyhalom Ásotthalom határátkelő helyen is szintén 20-25 perces várakozási időt írnak, úgyhogy egy kicsit várakozni kell Szerbiából Magyarország irányába, ami pedig visszafelé, tehát Magyarországról Szerbiába várakozást illeti, mindkét, vagyis mindegyik határátkelő helyen körülbelül 5-10 perc a maximum várakozási idő, amit várni kell. Hogyha bennünket hallgattok, a határon vagytok, vagy valamit tapasztaltok úton, találkoztok rendőrökkel, akkor írjátok meg nekünk a 0636216105-ös telefonszámra, és mi tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy merre érdemes odafigyelni. Hogyha pedig a határon vagytok, és bennünket hallgattok, akkor írjátok meg, hogy mi a helyzet a határátkelő helyeken.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. A szerb haladópárt elnöke Milos Vučević szerint sikerült megőrizni az ország stabilitását, és most a választópolgárokon a sor, hogy véleményt mondjanak azokról, akik szerinte gyengíteni próbálták az államot. A politikus a szerémségi Latyarák településen tartott rendezvényen arra kérte a polgárokat, hogy vegyenek részt a június 27-én Belgrádban megrendezésre kerülő vidnapi nagygyűlésen, ahol a jövőbeni politikai irányokról és célokról is szó lesz. Több súlyos sérüléssel járó esethez riasztották az éjszaka folyamán a belgrádi mentősöket. Egy 14 éves fiú életveszélyes fejsérüléseket szenvedett, miután kerékpárjával villamos elé került, amely elütötte. A mentők a sérült gyereket sürgősségi ellátásra kórházba szállították. Szintén súlyos sérülésekkel végződött egy verekedés Új-Belgrádban. Egy 28 éves férfit késsel megszúrtak, míg egy 23 éves fiatalember fejsérüléseket szenvedett. Mindkét sérültet a sürgősségi központba szállították. A mentőszolgálat az elmúlt éjszaka összesen 95 hívásra vonult ki, ezek közül 17 eset közterületen történt. A legtöbb segítségkérést krónikus betegek és asztmások részéről regisztrálták. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök, lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik saját pártja és kormányának több tagja részéről, annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Új szabály lép életbe július 1-től az Európai Unióban. A nemzetközi árufuvarozást végző 2,5 és 3,5 tonna közötti ösztömegű könnyű haszongépjárműveknek és furgonoknak kötelező lesz második generációs intelligens tahográffal rendelkezniük. Az új eszköz automatikusan rögzíti a határátlépéseket, a rakodási és kirakodási helyszíneket, valamint a sofőrök vezetési és pihenő idejét. Az intézkedés célja a fuvarozási szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzése és a tisztességes verseny biztosítása az európai közúti áruszállításban. Kivételt képeznek azok a 3,5 tonna alatti járművek, amelyeket elsősorban építkezéseken használnak, és legfeljebb 100 kilométeres körzetben közlekednek. Az új szabályok az EU mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és az Egyesült Királyságban is érvényesek lesznek. Évadzáró műsorral búcsúztatta az idei szezont a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület tegnap. A művelődési ház színpadán a néptánc csoportok és az énekesek adtak ízelítőt mindabból, amit az elmúlt hónapok során elsajátítottak, és amivel számos hazai és külföldi sikert is elértek. A gyerekek számára a tánc nem csak a hagyományok ápolását jelenti, hanem közösséget, élményt és eredményeket is, amelyekre az év során többször is büszkék lehettek. A műsor egyben visszatekintés is volt az egyesület egész éves munkájára, amelyben az utánpótlás nevelés kiemelt szerepet kap. A község vezetése is elismeréssel szólt a közösség tevékenységéről.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, a mai csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul, változóan felhős, főként napos időnk lesz ma is.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Hát most különféle tanácsokat fogunk veletek megosztani, kedves hallgatók, ugyanis a következő témánk az nem más, mint a nyári kertészkedés, kertápolás, és akivel erről beszélgetni fogunk, az nem más, mint Beslich Margit, hajdújárási faiskola tulajdonosa. Jó napot kívánok, köszöntöm a vonal túlsó végén!
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Hát kezdjük is a beszélgetésünk elején azzal a kérdéssel, hogy milyen kihívások vannak ilyenkor a nyári időszakban, amivel a kertészek, a kertápolók ilyenkor találkoznak.
1: Igen, hát most ugye még ültetnek az emberek, persze konténeres növényeket egész évben ültethetünk. Tekintettel a magas hőmérsékletre, ami mostanában van erre mifelénk, hát ajánlom azt, hogy az ültetéseket és a locsolásokat a reggeli órákban végezzük, mivel hogy ugye délután sokáig, még 7-8 órakor is nagyon meleg van, és akkor mi a kutivizet ugye rálocsoljuk, azt a hideg kutivizet növényre, az egy bizonyos sokkot él át. Úgyhogy ez most nagyon nagy kihívás a növényeknek is, meg a kertészeknek is.
0: Miben más egy ilyen nyári kertápolás mondjuk a tavaszihoz, vagy az őszihez képest?
1: Igen, hát az ültetést is hagyjuk a hidegebb időszakra, mondjuk a reggeli órákba, vagy esetleg a késő esti, ami már tényleg nincs olyan nagyon extrém meleg, és akkor hát ássunk egy kicsit nagyobb lyukat, mint a cserépméret, mert hogy az nagyon fontos a növényeknek, hogy ne közvetlen a kemény talajba tudják a gyökereket hajtani, hanem ugye abba a puha részbe, és akkor egy kis bemélyedés a növény körül, és akkor utána locsoljuk meg. És arra is nagyon fölhívom a figyelmet, hogy sok helyen ugye nincsenek állatok, mint régen ugye könnyű volt, ugye megtrágyázták az emberek a földeket, és akkor nyugodtak voltak. Hát mostan ilyen granulátot kínálunk, ilyen orgánszki, tehát ilyen istálló trágyát, ami granulát formájában árulunk, és ezt ajánlom a növényekhez, de úgy ajánlom az én tapasztalataim szerint, hogy le kell egy vödörbe áztatni, és akkor azt a vizet még fölvizelni, és akkor úgy azzal öntözzük meg a növényeket, és ugye ez táplálja őket.
0: Ez miben segít egyébként a növényeknek? Ad még plusz tápanyagot, egy kicsit a tűrőképességüket is segíti?
1: Persze, hát a hortenziák, magnóliáknak, az istálló trágya, a fáknak, a bokroknak, ezek mind nagyon-nagyon imádják, és jót tesz nekik, és mindjárt föl tudja a növény venni, a vízzel hasznosíthatja, mert az a növény, amelyik nagyobb kondícióban van, tehát egészséges, szép a levele, könnyebben átvészeli az extrém hőmérsékleteket, legyen az meleg, vagy esetleg a hidegek, mondjuk az örök zöldeknél, de hát az mindenképpen előnyben van azzal a növény, ami esetleg már nem annyira szép, és nincs levele.
0: Melyik az a növény egyébként, amelyik a legjobban bírja ezeket a rekkenő hőségeket?
1: Tulajdonképpen fajtától azért függ, mondjuk a bokroknak nagy része bírja a napot, de hát ugye a 40 fokra nem nagyon van fölkészülve senki se, úgyhogy vannak növények, mondjuk az aukuba, vagy a labdarózsáknak az örökzöld változata, meg egy csomó más hortenzia, például a makrofillák, amik hűvös kedvelőek, tehát ők nem bírják a napot. Rododendronok például, azok is ugye alpesi növények, tehát a fák alatt, a szűrt fénybe a legszebbek, ott savanyú talajt biztosítani kell nekik, és ottan szépen nőnek. de vannak hortenziák, például a panikuláták, a bugás hortenziák, amiket napra is ültethetünk, és ott is gyönyörű szépek, vagy esetleg vannak még ugye a gyöngyvesszők, vagy a vejgillák. Na most a vejgillák, a rózsalontok, ők füvesen is és napon is nagyon szépek tudnak lenni, és mindegy két a nap is, a hűvös is ugye megfelel nekik, úgyhogy virágzanak háromszor is, hogyha visszavágják ugye az elvirágzott részeket, tehát ez a többi bokrokra is érvényes, hogyha az elvirágzott virágot levágjuk, akkor utána tovább virágzik, akár még két virágzási periódust is kaphatunk.
0: Ugye azt említettük, hogy melyik növények azok, amelyik tűrik, illetve nem tűrik a meleget, és a locsolásról is szót ejtettünk, de mondjuk van-e olyan, hogy ilyenkor ugye, hát mi is többet iszunk, de nekünk azért jól esik, van-e olyan, hogy túllocsoljuk ilyenkor nyáron a növényeinket?
1: Ahogy ne lehet, hát mindenből megállt a sokuk, mondják. Persze, hogy van. A növényeket, mondjuk a frissen ültetett növényeket nem kell, azért minden nap lehet, de csak kevés mennyiségű vizet adjunk neki, mivel ő neki csak az a kis gyökérzet van még, nincsen még kifejlődve a talajba ugye a kis hajszálgyökerek, és ne öntözzük túl, hogyha 2-3 centire száraz a talaj, akkor lehet ültetni, vagy locsolni. Úgyhogy ennyi, amit tudnánk tanácsolni, és akkor ugye mondtam, hogy ugye nagyon melegbe ne locsoljunk. Ajánlom a reggeli hideget hőmérsékletet a locsolásra, vagy egész esetleg az esti, késői locsolásokat.
0: Térjünk rá egy kicsit arra, hogy jelennek-e meg valamilyen kártevők, vagy betegségek ilyenkor nyáron, mi a, hogyha igen, akkor melyek?
1: Persze, hát hogy hát ugye a rózsákat a levéltetvek, ugye azok nagyon szokták szeretni, az ellen ugye tudunk permetező szert használni a rózsák ellen, de hogyha már látjuk, hogy a hangyák már mennek föl a kis ágacskákon, az azt jelenti, hogy ottan valószínűleg levéltetvek, vagy valamilyen kártevők vannak, úgyhogy azt észre tudjuk venni. Védekezni mindenképpen ilyen esetben méreggel, vagy esetleg vannak ilyen különböző házi praktikák, amiket be lehet vetni, de mondjuk a rózsákat a gombaölőszerrel is meg kell például permetezni, hogyha valamilyen kis pöttyöket, szerekeket látunk rajta, akkor a gombaölőszert használjuk.
0: Egyébként említette maga is ezeket a házi praktikákat. Ezek mennyire válnak be? Én olvastam múltkor, hogy a muskátlit is lehet olívaolaj vagy ricinusolajos vizes valamilyen keverékkel locsolni 2-3 hetente, és hogy ez segít neki kicsit jobban feléledni. Ezek mennyire valósak? Segítenek ezek a házi praktikák?
1: Persze, persze, mindenképpen, hogy ne, hát nem, valamikor nem voltak ugye ilyen-olyan vegyszereink, és akkor az emberek ugye saját maguk kifejlesztették a csalán, tehát a csalánat leáztatták, és azzal öntözték meg például a paradicsomot, vagy más kerti növényeiket, a fekete nadályt, az is ugye azt is használjuk, én használom most is, azt le kell áztatni egy valami edénybe, és akkor áll ott egy 10 napot, aztán azt a levet leszűrni, és akkor hozzáadni a vizet, jó sok vizet, és akkor azzal lehet szintén citrusokat is ugye megöntözni. Hogyne, hogyne, ezek mind nagyon jó dolgok. ha valaki ezt szereti, és az internetről már nagyon sok minden ilyen házi praktikát el lehet tanulni.
0: Így van, szokták mondani, az internet nagyon jó barátunk,
1: igen,
0: úgyhogy mindent meg lehet találni. Egyébként ilyenkor nyáron melyek azok a növények, dísznövények, fák vagy bokrok, amelyeket leginkább vásárolnak az emberek?
1: Mindenképpen a bokrok talán, meg a virágzós évelők, amik most a legnépszerűbbek. Ugye a virágok, mert hogy nálunk muskátli ilyen egy nyári növényünk nincsen, csak évelő növényeket árusítunk a kertészetbe. Vannak különböző füvek, hát bokrokat mondanám, meg az évelőket, amit legtöbben most keresnek.
0: És mit tudna ajánlani így a beszélgetésünk végére azoknak, akik hát olyanok, mint én, lehet mondani, egy kicsit lustábbak, és minden növényt, ami van, vagy virágot így kicsit hát elhanyagolnak, vagy nincsen idejük rá. Melyek azok a növények, amelyikek kevesebb gondozást igényelnek, és túlélik, hogyha mondjuk 2-3 napig, vagy akár egy hétig nem nézünk rá?
1: Igen, igen. Hát mindenképpen, hogyha eljönné hozzánk, akkor kérdezném, hogy milyen hely, milyen a fekvés annak a részek, ahova azt szeretnéd ültetni, és akkor, hogyha nagyon nincs időd, akkor ajánlanám az olyan oroszsája például, vagy a levendulát, vagy különböző díszfüveket, hogyha nagyon nincs időd, és akkor az 2-3 naponta, hogyha meglocsolod, az még nem lesz neki baja. De hát lehet olyat, hogy egy kis üveget megfordítasz, a tetejét kifúrod, és akkor lassan csöpök ottan a víz a gyökérzethez, és akkor az is adagolja ezt a vízmennyiséget, amire a növénynek szüksége van.
0: Beszélgetésünk végére még csak egy tanács, amit így a nyári hónapokra adna a kertészeknek, azoknak, akik szeretnék gondozni a növényeket, mire figyeljenek leginkább oda, mi a legfontosabb?
1: Hát mindenképpen a utolás, és az elvirágzott részeket, hogyha van egy kis idejük, akkor azt vissza lehet vágni, és akkor mellette majd fog a következő virágzás ugye folytatódni. Figyeljük a kártevőket, sajnos abból azért vannak, úgyhogy hát mindenkinek jó kertészetet kívánok nyárra, de mondom, hogy a locsolás talán a legfontosabb.
0: Veslik Margitnak nagyon szépen köszönjük a legfontosabb információkat.
1: Nagyon szívesen.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 11 óra 44 perc van, és a híradó előtt megnézzük, hogy mi a helyzet a határokon, illetve hol vannak jelen a rendőrök. Ami a határhelyzetet illeti, a Horgos-Röszke autópálya határátkelő 40 perc, a Horgos-Röszke közúti határátkelőn 20-25 perc, illetve a Királyhalom-Ásotthalom határátkelő helyen is 20-25 perces várakozási időre kell számítani Szerbiából Magyarország irányába, ami pedig a Magyarországról Szerbiába haladókat érinti, az pedig nem más, mint egy 5-10 perces várakozási idő mindegyik határátkelő helyen. Ami pedig a rendőri jelenlétet illeti, Szabadkán a szerb soron, illetve a vízműveknél lehet a rendőrökkel találkozni, emellett még a Zombori úton is jelen vannak, illetve Palicson is találkozhattok még velük, de hogyha bennünket hallgattok, úton vagytok, és valami mást is tapasztaltok, akár határhelyzettel, akár rendőri jelenléttel kapcsolatban, akkor írjátok meg nekünk a 06-3-621-605-ös telefonszámra. Ahogy említettem, délben híradó, és utána is érdemes lesz velünk tartani, ugyanis kapcsolunk Bajsára, és minden fontos infót megtudhattok majd a 23. Nemzetközi Népi Kézműves Táborról, úgyhogy tartsatok velünk a híradó után is!

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van. Nem volt jelentősebb torlódás a hétvégén a szerb-magyar határszakaszon, lemondott a brit miniszterelnök, és a meglepetések éjszakája volt a foci VB-n. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A szerbiai vonatoknak pontosabbaknak kell lenniük, mint a német és a svájci vonatoknak, ezt mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett Makisban. A modern irányító rendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelt, hogy a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát az országban.
2: Lecseréljük az igazgatókat, akár minden hónapban, ha továbbra is késnek. 3 perc késés is elég lesz ahhoz, hogy leváltsuk az illetékeseket. A vasútunknak pontosabbnak kell lennie, mint a német vagy svájci vasút. Megértem, ha baleset történik, ahogy a Lukicevói esetnél is történt. Ilyenkor nem probléma, ha 200 percet késik a vonat, sőt, még a 300 percet is megértem. De a rendszeres késéseket nem tudom elfogadni. Mi a visszatérő gond? Az emberek azért választják, hogy gyors vonatot, hogy fél vagy akár egy órát spóroljanak, aztán kimennek az állomásra, és a vonat 30-40 percet késik. Váltsák le őket önök, ha nem akarják, hogy én tegyem meg.
1: A hétvége és a turista szezon ellenére sem kellett vasárnap sokat várakozni az utazóknak a szerb-magyar határszakaszon. A Horgos-Röszke határátkelőhelyen is zökkenőmentes volt a forgalom, fél óránál nem volt hosszabb a várakozás, azonban indulás előtt érdemes tájékozódni, mert a helyzet gyorsan változhat. Halász Zoltán riportja.
3: A délelőtti órákban nem volt jelentős forgalom a Horgos-Röszke autópálya határátkelőhelyen. Legrosszabb esetben is maximum 30 percet kellett várakozniuk az utazni vágyóknak. Szlágyana Ivkovics, Iván Dekic.
4: Milyen az idő? Túlélhető?
5: Fél órát vártunk is, túlélhető. Igen, semmi gond.
4: És milyen gyakran közlekednek itt a határon?
5: Sűrűn, igen.
3: Volt, aki a meleg időjárásra is panaszkodott. Aszfalton ilyen kánikulában a hőmérséklet elérheti akár a 40-45 Celsius fokot is. Emiatt a hosszú utak előtt érdemes vizet venni magunkhoz. Lázár Pavasovics.
4: How long did you wait?
3: Nem olyan sokáig várakoztunk, körülbelül 10 percet összesen. Az idő jó, túlélhető, bár egy kicsit párás. Jó hír az utazóknak, hogy a kisebb határátkelőnél sem alakult ki jelentősebb torlódás. Mindkét oldalon csupán rövidebb kocsisorok voltak. Adriana Onosi.
6: Fél órát vártunk, igen, túléltünk.
4: Milyen gyakran járnak itt a határon?
6: Eléggé.
3: A turista szezon és a vendégmunkások évi szabadságának közelettével várhatóan egyre nagyobb lesz a forgalom a határátkelőkön. Indulás előtt célszerű több forrásból is ellenőrizni az aktuális helyzetet, hogy elkerülhetők legyenek a hosszabb várakozások.
1: Új szabály lép életbe július 1-től az Európai Unióban. A nemzetközi árufuvarozást végző 2,5 és 3,5 tonna közötti össztömegű könnyű haszongépjárműveknek és furgonoknak kötelező lesz második generációs intelligens tahográffal rendelkezniük. Az új eszköz automatikusan rögzíti a határátlépéseket, a rakodási és kirakodási helyszíneket, valamint a sofőrök vezetési és pihenő idejét. Az intézkedés célja a fuvarozási szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzése és a tisztességes verseny biztosítása az európai közúti áruszállításban. Kivételt képeznek azok a 3,5 tonna alatti járművek, amelyeket elsősorban építkezéseken használnak és legfeljebb 100 kilométeres körzetben közlekednek. Az új szabályok az EU mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és az Egyesült Királyságban is érvényesek lesznek. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök. Lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik, saját pártja és kormányának több tagja részéről, annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Évadzáró műsorral búcsúztatta az idei idényt a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület tegnap. A művelődési ház színpadán a néptánc csoportok és az énekesek ízelítőt adtak mindabból, amit az elmúlt hónapok során elsajátítottak, és amivel számos hazai és külföldi sikert is bezsebeltek. Balázs Zita riportja.
2: A vasárnap délután érkező heves zápor sem szegte kedvüket, megtelt a művelődési háztárma. Sokan voltak kíváncsiak a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület évadzáró műsorára. A gyerekek számára a tánc nem csupán hagyományápolást jelent, hanem közösségi élményt nyújt. Uzsvár Petra és Szabó Boris a Ficánka tánccsoport tagjai.
0: A Dunáni nem Tiszántúlon is aranyok lettünk, és Bacsén is.
7: Milyen érzés, hogy ilyen neves rendezvényeken elsők lehettek?
8: Hát a csapatunkra nézve nagyon jó, mert az előző években sajnos csak ezüstünk voltunk, de nagyon örültünk, hogy most aranyok lettünk.
7: Mióta táncoltok?
8: Hát én 6 éve. Én 1 éve.
7: És végül miért szerettek táncolni?
8: Hát jó a közösség, és benne van a lábamba a tánc. Nekem is a közösség, meg ugye nekem is benne van a lábamba a tánc, meg nekem azt tetszett meg ebbe a táncba, hogy lehet utazni, szóval, hogy gyakorlunk valamiért, és annak megvan az eredménye, hogy utazunk, nyerünk, vagy nem nyerünk, de az is nagyon jó élmény.
2: A csoportok számos rendezvényen képviselték kiváló eredménnyel a falut. Az évadzáró műsoron a hozzátartók azokat a produkciókat láthatták, amelyek az évad során elismerésben részesültek. Szécsi Zsolt, a Bartók Béla Művelődési Egyesület művészeti vezetője.
9: Azt gondolom, hogy egy nagyon eredményes tanévnek a végén vagyunk. Táncsoportjaink, énekcsoportjaink, az egyesület szekciói nagyon szép eredményeket értek el, úgy külföldön, mint belföldi minősítőkön, versenyeken, és miért áll lehetünk büszkék rájuk.
2: A Bartók Béla Művelődési Egyesület több évtizede fontos szerepet tölt be a hagyományok ápolásában. A község vezetése kiemelten támogatja az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket. Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
10: Én úgy gondolom, hogy minden egyes településnek, melynek van művelődés egyesülete, az a hagyományőrzés mellett természetesen a táncos, zenés, utánpótlás nevelésben is fontos szerepet játszik. Ez itt Horgoson kimondottan erős fényben ragyog, már hosszú évekre visszamenőleg, és ez nagy öröm számomra, hogy a közösségnek is egy külön összetartó ereje, tehát nem csak egy a sok művelődési egyesület közül.
2: Az évadzáró nem csak a szezon lezárását jelentette, hanem egyben ünnepi alkalom és visszatekintés is volt az elmúlt hónapok munkájára, élményeire és sikereire. A Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület számára ezzel pedig elkezdődik a jól megérdemelt nyári szünet és a vakáció időszaka.
1: Sport. Most pedig a VB hírei következnek. Az urugvái válogatott 2-2-es döntetlent játszott az újonc zöld foki köztársaság csapatával. Tegnap a labdarúgó VB Miami mérkőzésén így mindkét fél 2 ponttal várja a folytatást. A zöld fokiaknál csereként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája. Az utolsó körben a dél-amerikai együttes a 4 pontos Európa bajnok Spanyolországgal, míg az afrikai gárda az 1 ponttal álló Szaúd-Arábiával találkozik. Az egyiptomi válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságon, mivel vasárnap a vancouveri mérkőzésen hátrányból fordítva 3-1-re felülmúlta Új-Zélandot. A fáraók negyedik részvételük alkalmával 3 döntetlen és 5 vereség után aratták a történelmi diadalt, míg a harmadszor kijutott szigetországiak továbbra is nyeretlenek. A sporták csúcseseményén ez volt a negyedik kudarcuk 4 pontoszkodás mellett. A szombat hajnali utolsó körben az óceániai együttes Belgiummal, míg az afrikai gárda Iránnal találkozik. A belga válogatott gól nélküli döntetlent játszott az iráni csapattal tegnap a Los Angeles-i mérkőzésen, így mindkét fél 2 ponttal várja a folytatást. A szombati utolsó körben az európai együttes Új-Zélanddal, míg az ázsiai gárda Egyiptommal találkozik majd. A pontos idő 12 óra 10 perc.
11: Időjárás. 31 fok van jelenleg Szabadkán és környékén. Napközben változóan felhős, nagyon meleg és párás lesz az idő. Délután vagy este felé erősen beborul az égbolt, helyenként záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. A legmagasabb nappali csúcsértékek 32-33 Celsius fok körül alakulnak majd.
12: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
13: Önnek is van takargatni valója?
14: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
13: Bármilyen van, befedjük.
14: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
13: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
14: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
14: 063 18 88 971.
15: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
17: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
15: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
18: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára Gyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: Kapcsolunk is Bajsára, ahol július 6-a és 10-e között rendezik meg a 23. Nemzetközi Népi Kézműves Tábort. Aki elmondja a részleteket, az nem más, mint Szuhankó Ruzsena, az Etno Hagyományápoló Kézművesek körének vezetője. Jó napot kívánok, köszöntöm a vonal túlsó végén!
2: Jó napot kívánok, én is önöket köszöntöm.
1: Hát 23. táborról van szó, kezdjük is az elején. Mi hívta életre ezt a Nemzetközi Népi Kézműves Tábort?
2: Hát tulajdonképpen 23 évvel ezelőtt én már ismerkedtem a népi szövéssel, és talán ez adott egy olyan lehetőséget, hogy több felé jártam, és láttam, hogy hogyan csinálják, és ez vitált arra bennünket, hogy talán Bajsán is kellene csinálni, mert akkor még ugye a táborok azok eléggé kevésbé voltak erre a környéken, és a gyerekek szinte nem is tudták, hogy mit jelent az a tábor. És én úgy gondoltam, hogy a szegényebb gyerekeknek is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy eljöhessenek egy ilyen táborba, és egész nap tudjanak kézművességgel foglalkozni. És talán ez nyitott minket arra, hogy csináljuk ezeket a táborokat.
1: És milyen jó, hogy elkezdték, hiszen 23 éve töretlenül szervezik a tábort. Ugye a rendezvénynek a célja egyébként azon kívül, hogy a gyermekek vagy felnőttek részt vesznek ilyen táborban, mi volt? Vagy jelenleg mi a célja?
2: A fő cél az, hogy megismerjék a kézművességet, és gyakorolják egy kicsit a kézügyességüket, és a hagyományainkat ápoljuk. Ugye ez sokszor elhangzik, de viszont a kézművesség egy kicsit hanyatlóban van, és ez nagyon fontos volna, hogy az ő gyerekek tovább vinni ezeket a dolgokat. Lehet, hogy most még nem, amikor belekóstolnak ebbe az egész menetbe, mert ugye elég sokféle kézművesség lesz a gyerekek számára, nemezelés, fazekasság, szövés, gyöngyfűzés, bőrözés, faharagás, úgyhogy mindenhol meglátják, hogy hogyan is készülnek ezek a tárgyak, és ők is kipróbálják, hazaviszik utána azt, amit elkészítettek, és reméljük, ha nem is kiskorukban, vagy felnőttebb korukban, de akár nagymamaként majd újra hozzáfognak és tanítsák az unokáikat. Csak is így maradt fent az, hogy a kézművesség éljen még továbbra is. De természetesen a felnőttekkel is foglalkozunk. Ők gyékény és csuhifonást csinálnak, hálókötést, netszelést, kosárfonást és paparodást.
1: A felnőttek kezében egyébként benne van még ez a kézműveskedés? Mi a tapasztalat?
2: Hát akik felnőttek jönnek hozzánk, azok már ilyen belekóstoltak ebbe az egész műveletekbe, mivel vannak visszajáró táborlakók is, elég sokan. Ugye a hímzés valamikor nagyon nagy hagyománya volt Bajsán is, meg a környékbelieknél is. Nem tudatos, igaz, de ahogy szerették volna, úgy készítették, tehát nem volt nekünk ismeretlen. Mi most azt próbáljuk, hogy a hagyományokhoz visszamenne, egy olyan népi iparművész, mint Zuberec Vera, aki újvidéki jön, hogy megtanítsa őket azokra, amiket kiválasztunk egyes táborokba. Úgyhogy biztosan, hogy nagyon sikeres tábor lesz.
1: Kik foglalkoznak még egyébként, hogyha már így a felnőtteknél tartunk, akkor a felnőtteknek kik tartják még ezeket a műhelyeket?
2: Ugye említettem Zuberec Verát, a népi iparművészt, aki fogja a hímzést, a teljesítő hímzést tanítani, Szuhankó Sándor a gyékény és a csohéfonás, a netszel és hálókötés, ő azt tanítja, Dávid Sándorné Erzsike, ő a szövést fogja, ő Magyarországról jött, a Csillagvirág Népművészeti Egyesületen keresztül, és Dávid Sándor a férje, az pedig szintén népi iparművész, aki a fafarogást fogja a fölnőttekkel, gyerekekkel csinálni.
1: Kele... Bocsánat.
2: Bognár Ilona, igen, de vannak még többen. Bognár Ilona, ő a bőrözést csinálja majd a gyerekekkel, Ökrös Csilla szintén a gyerekekkel fog gyöngyfűzést csinálni, Csorba László, ő gölöncsérezik majd velük, Halász Zoltán pedig a szünetekben, amikor az ebédszünet van, utána ugye egy kis pihenő is van a felnőtteknek, így játszóház lesz, és ő fogja.
1: Hát az élő műsornak ez a varázsa, sajnos megszakadt a kapcsolat Ruzsanával. Következő percekben megpróbáljuk újra hívni, és folytatjuk vele a beszélgetést.

0: pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.
1: Itt is vagyunk, és hogyha jók a sejtéseim, akkor elértük megint Szuhankó Ruzsanát. Jó napot!
2: Jó napot, igen.
1: Hát akkor folytassuk is a beszélgetést a gyermekfoglalkozásokkal. Kik foglalkoznak majd ezen a pár napon a gyermekekkel?
2: Többen foglalkoznak a gyerekekkel. Az övékét több háromnapos, tulajdonképpen hétüket szerda. Dávid Sándor, Erzsike és Dávid Sándor, valamint Antal László, Zsuzsi. Ők a Csillagvirág Népművészeti Egyesületből jöttek Hevesről, és jönnek Hevesről, akik a szövéssel, nemezeléssel és a fafaragással fognak foglalkozni, aztán Bognár Ilona bőrözéssel, Ökrös Csilla gyöngyfűzés, Csorba László gölöncsér, és Halász Zoltán pedig fogja őket oktatni a szünetbe, a ilyen népi játékokkal.
1: A táborban való részvételhez szükséges-e valamilyen regisztráció, meddig lehet jelentkezni?
2: A gyereknek nincsen meghatározva, ők bármennyien jelentkeznek, őket fogadjuk. Úgyhogy kotizáció van, igen, 900 dinár, tehát az úgy jön ki, hogy 300 dinár napjára. De ez azt jelenti, hogy 9 órától este 6-ig.
1: Akkor ez egy egész napos foglalkozás igazából.
2: Igen, egész napos.
1: A felnőtteknek szükséges a regisztráció? Vagy nekik
2: a felnőtteknek
1: sem?
2: De igen, nekik szükséges a regisztráció, mert minden egyes oktatónál megvan, hogy körülbelül hányat fogad. Uh-huh. És akkor azt nem léphetjük át. A hímzőknél már szinte ki van tőtve, úgyhogy már több is van, mint amit megbeszéltünk, de azt mondta, hogy hát, ha még valaki jelentkezik, akkor beválljuk. Tehát tizenvalahányan már jelentkeztek, de még egy-kettőt esetleg beválljuk.
1: De az a jó, hogyha...
2: A kosárfonás oda még kellene, meg mivel az is Magyarországról jön, a népi iparművész tulajdonképpen, és a Hagyományok Háza zentei kirendeltségén keresztül jön hozzánk. Ő pedig Kovács Zoltán.
1: Így van, és hát az a jó, hogyha telt ház van, és sokan érdeklődnek a népi hagyományok, illetve a hagyományápolás iránt. Azt még nem említettük, hogy hol is lesz majd megtartva ez a tábor, ugye július 6-a és 10-e között, de hol, milyen helyszínen?
2: Hát Bajsán, az Etnoház, a Sár utca, hát 29-27-es házszámon ott. Úgyhogy két hely van, az egyik az Etnoház, a másik pedig a Magyar Tájház és Alkotóház. Ez össze van kötve, és itt mind a két helyszínen foglalkoznak.
1: Szükséges-e valamilyen anyagot vinni maguknak a résztvevőknek, vagy csak elég, hogyha elmennek a táborba?
2: Nem, benne van minden az árban, úgyhogy 900 dinár az mindent fed, mondjuk rá gyerekezni, úgyhogy nem. Egyedül, aki szeretne ebédelni, annak jelentkezni kell. Uh-huh.
1: Hogyha valaki esetleg lemaradt volna a beszélgetésről, hol tud tájékozódni, hogyha érdekelt a népi kézműves tábor iránt?
2: Hát a telefonszámon tud jelentkezni, 064-342-9-124-es telefonszám. Van e-mailem is, de így lehet, hogy kicsit nehezebb leírni, de etnobajsa@hotmail.com. Tehát etnobajsa@hotmail.com.
1: Én nagyon szépen köszönöm, Ruzsana, hogy elmondta a részleteket. Hallgatók pedig a telefonszámon, illetve az e-mail címen jelentkezhetnek. Nagyon szépen köszönöm Szuhankó Ruzsanának még egyszer, hogy elmondta a részleteket.
2: Én is köszönöm az érdeklődést, és várunk mindenkit a táborba.

Fogadta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC fiatal tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150

0: 150.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök, lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik, saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Új szabály lép életbe július 1-től az Európai Unióban a nemzetközi árufuvarozást végző 2,5 és 3,5 tonna közötti ösztömegű, könnyű haszongépjárműveknek és furgonoknak kötelező lesz második generációs intelligens tahográffal rendelkezniük. Az új eszköz automatikusan rögzíti a határátlépéseket, a rakodási és kirakodási helyszíneket, valamint a sofőrök vezetési és pihenőidejét is. Az intézkedés célja a fuvarozási szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzése és a tisztességes verseny biztosítása az európai közúti áruszállításban. Kivételt képeznek azok a 3,5 tonna alatti járművek, amelyeket elsősorban építkezéseken használnak, és legfeljebb 100 kilométeres körzetben közlekednek. Az új szabályok az EU mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és az Egyesült Királyságban is érvényesek lesznek. Megkezdődött a fokhagyma betakarítása Ludason. A tavaszi csapadékhiány és a talaj alacsony nedvesség tartalma a fokhagyma termésre is nyomást gyakorolt. A fokhagyma a vízigényes kultúra, amely a fejek megfelelő növekedéséhez és gerezdezéséhez is elengedhetetlen. Így a szárazabb területeken terméskiesés és kisebb fejméret várható. 3 évvel ezelőtt, 2023. június 21-én választotta a Nemzetközi Kiállítási Iroda Belgrádot a 2027-es szakkiállítás az Expo házigazdájának. A Játsz az emberiségért, sport és zene mindenki számára mottóval megrendezendő eseményre eddig 135 ország és 4 nemzetközi szervezet jelezte részvételét. Zsarko Malinovic, Szerbia Expo 2027-es részvételéért felelős biztosa kiemelte, hogy a szakkiállítás legfontosabb öröksége nem maga a rendezvény lesz, hanem az azt kísérő fejlesztések. A szervezők becslése szerint a 2027. május 15-e és augusztus 15-e között zajló 93 napos rendezvény több mint 5 millió látogatót vonzhat majd a szerb fővárosba. Az Expo 2027 lesz az első nemzetközi világkiállítás a Nyugat-Balkánon, és a szervezők szerint jelentősen hozzájárulhat Szerbia és a régió nemzetközi ismertségének növeléséhez. Évadzáró műsorral búcsúztatta az idei szezont a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület. A Művelődési Ház színpadán a néptánc csoportok és az énekesek adtak ízelítőt mindabból, amit az elmúlt hónapok során elsajátítottak, és amivel számos hazai és külföldi sikert is elértek. A gyerekek számára a tánc nem csak a hagyományok ápolását jelenti, hanem közösséget, élményt és eredményeket is.
3: Időjárás.
5: Változóan felhős, főként napos időnk lesz a nap további részében is, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 33 fokot.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Manon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 13 óra 16 perc van, és olyan magyar találmányokról fogok nektek a következő percekben beszélni, amelyekhez fűződnek magyarok, vagy magyar találmányok. 5 plusz 1 olyan találmány jön most. Nézzük is az elsőt, ami a C-vitamin. 1941. június 13-án jelentette be Szentgyörgyi Albert a nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállításának eljárását. A Nobel-díjas tudós kutatásai során fedezte fel a C-vitamin jelentőségét, és világhírűvé vált az a felismerése, hogy a magyar paprika rendkívül gazdag ebben az értékes vitaminban. Ma már természetesnek vesszük, hogy van C-vitamin, és hozzájárul immunrendszerünk megfelelő működéséhez, de ugye, ahogy említettem, ebben a magyar tudomány szerepe megkerülhetetlen. Sokan nem is tudtak róla, én sem igazából, hogy a hűtőszekrény kifejlesztésében, a hűtési technológiák fejlődésében is egy magyar tudós neve szerepel, aki nem más, mint Szilárd Leó. Az ő szerepe is fontos ennek a hűtési technológiájának a fejlődésében, ugyanis Albert Einsteinnel közösen kezdett olyan hűtőszekrény fejlesztésébe, amely kiküszöbölhette a korabeli készülékek veszélyeit. Az ötletet egy tragikus baleset adta. Egy család ugyanis életét vesztette, amikor mérgező gáz szivárgott ki hibás hűtőszekrényükből. Einstein és Szilárd Leó célja egy biztonságosabb berendezés megalkotása volt, és bár az általuk tervezett készülék végül nem került tömeggyártásba, számos műszaki megoldása később is hasznosult, és hozzájárult a modern hűtéstechnika fejlődéséhez. Itt van még magyar találmányként a golyóstól, ami minden táskában ott lapul, és a számítógép alapjai is egy magyar zseni öröksége. Ugye hát a mai világ elképzelhetetlen a számítógépek nélkül, és a modern számítástechnika alapjait Neumann János rakta le, és itt van még a biztonsági gyufa is, ami egy brilliáns ötlet egy 19 éves fiataltól, Irányi János. Mindössze 19 éves volt, amikor feltalálta a zajtalanul és biztonságosan égő gyufát, és ahogy mondtam, van itt egy plusz magyar találmány is, ami nem más, mint a Rubik kocka. Ez Rubik Ernő nevéhez fűződik. Eredetileg oktatási segédeszköznek szánta az első kockát, amelyet 1974-ben készített hallgatói számára, de hát hamar kiderült, hogy a színes forgatható kocka nem csak tanításra alkalmas, hanem lenyűgöző logikai játék is. A játék ma már jóval több egyszerű fejtörőnél, a kreativitás, a kitartás és a probléma megoldás szimbólumává vált, és kevés olyan magyar találmány létezik, amely Tokiótól New Yorkig szinte mindenki azonnal felismer. Ezek voltak tehát azok a magyar, illetve magyarhoz köthető találmányok, amelyek igazából az egész életünket meghatározzák.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Megnyílt a Rea csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax.

0: Harmadik félidő. A Pannon Rádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 569. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: Tegnap a H és a G csoport második fordulóját játszották a labdarúgó világbajnokságon. A H csoportban az Ötvöki köztársaság ellen döntetlen után javítottak a spanyolok, és 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, míg Uruguay 2-2-es döntetlent ért el a Zöldfoki szigetek csapatával. A G csoportban nagy meglepetésre a 66. perctől emberhátrányban játszó Belgium csak 0-0-as döntetlent ért el a hősiesen védekező Irán ellen, Egyiptom pedig hátrányból fordítva 3-1-re verte Új-Zélandot. Ma a J-csoport keretében Argentína és Ausztria 19 órától, Jordánia és Algéria pedig reggel 5 órától mérkőzik. A H-csoportban ma 23 órától Franciaország, Irak, éjjel 2 órától pedig Norvégia-Szenegál a párosítás. A csoport küzdelmek vasárnap érnek véget. Szabadkán rendezték a vívó országos bajnokságot a pionírok A és B kategóriái számára, amelyen a házigazda Spartacus együttesét 11 versenyző képviselte. Kartban a pionírok A kategóriájában 14 éves korig, a fiúk mezőnyében Révész Szabó Konstantin a második, Kőszegi Dávid és Predrag Jovic pedig a harmadik helyen végzett. A lányok között Mina Bájic országos bajnoki címet szerzett, Milica Putnik és Dunja Novkov pedig bronzérmesek lettek. A pionírok B kategóriájában 12 éves korig, a fiúknál Orosz Szergej arany, Révész Szabó Konstantin ezüstérmet nyert, a lányoknál Dunja Novkov aranyérmet szerzett, Danica Albijanić pedig a második helyen zárt az országos bajnokságot. A Spartacus birkózói 3 érmet nyertek a Pula rendezett Arena Open elnevezésű nemzetközi versenyen, ahol a szerbiai birkózók mellett német, olasz, szlovák, szlovén, magyar és horvát birkózók küzdöttek a helyezésekért. A legsikeresebbnek Lippai Alex bizonyult, aki a serdülők 120 kilós súlycsoportjában megnyerte a tornát. Szintén a serdülők mezőnyében, de a 92 kilós súlycsoportban Varga Emanuel bronzérmet nyert, Danilo Grabovac pedig 71 kilóban az 5. helyen zárta a versenyt. A pionírok 68 kg-os súlycsoportjában Pavle Frankovic a dobogó 3. fokára állhatott. Világos Adrianna rangos nemzetközi győzelmmel folytatta idényét. A kisegyesi gerelyhajítók 62 méter 92 cm-es dobással megnyerte az osztravai nemzetközi atlétikai viadalt, így sorozatban másodszor diadalmaskodott a cseh városban. A verseny szorosan alakult, hiszen a riói olimpiai bajnok horvát Sara Kolak mindössze 31 cm-rel maradt le a TSC atlétája mögött. Palicson rendezték az evezős országos bajnokságot a fiatalabb felnőttek és a felnőttek számára. A házigazda, palicsi evezős klub versenyzői a felnőttek között 2 érmet nyertek, ugyanis a Nikolina Gyorgyevics, Katona Novák Ágnes, Vince Hajnalka, Laura Malatinski alkotta 4-es ezüstérmes lett, a Csipak Szergály, Miskolci Dániel, Vladeta Mihajlovics, Vukszán Andrej összetételű kormányos nélkül 4-es pedig bronzérmet szerzett. Figyelemre méltó eredményt ért még el Csipak Szergály és Miskolci Dániel 2 párevezősben, miután a 4. helyen értek célba. A 23 éven aluljak között 2 futamban döntőztek a palicsi evezősök, a Vladeta Mihajlovics, Vukszán Andrej alkotta 2 párevezős egység a 4., Laura Malatinski pedig női egypárban a 6. helyen végzett. A palicsi evezősklub lesz a házigazdája Vajdaság nyílt bajnokságának is, amelyen a szerbiai evezősök mellett magyarországi, horvátországi, észak-macedóniai, bulgáriai és görögországi versenyzők vesznek még részt. A regattát július 4-én és 5-én tartják. Krajevóban rendezték a felnőtt atléták szerbiai kupadöntőjét, amelyen a Spartacus versenyzők kiválóan szerepeltek. Dario Basic Pálkovic 200 méteren megnyert a kupát, 100 méteren pedig ezüstérmet nyert. A szabadkai 4x400 méteres női váltó Lana Budanović, Sofia Dobricski, Dajana Basic Pálkovic és Visnya Vilov 23 év elteltével futott 4 percen belül, a 3.55-54-es idő a 2. helyhez volt elegendő. Sofia Dobricski 400 méteren 5., Dajana Basic Pálkovic ugyanezen a távon a 8. helyen ért célba, míg Visnya Vilov 200 méteren a 7., 100 méteren pedig a 11. helyet szerezte meg. Elena Puskár 1500 méteren 6. lett. Varga Violetta súlylökésben az 5., kalapácsvetésben a 8., diszkoszvetésben pedig a 9. helyen zárta a versenyt. Összesítésben a Spartacus 31 klub közül az előkelő 6. helyet szerezte meg. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Szlaszki Csilla műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztő és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn 2 stúdió vendégemmel a labdarúgó világbajnokságról beszélgetünk majd. Akkor is várjuk Önöket. Viszontlátásra!

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzo Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Ennyi volt már a Pannon Presszó, holnap is tartsatok velünk 8 és 14 óra között. Fackovitja Melissa számít a figyelmetekre. Sok-sok érdekesség lesz a holnapi műsorban is, úgyhogy tényleg érdemes lesz velünk tartani. Tovább is kellemes délutánt kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, fogyasszatok sok folyadékot, legyetek a hűvösben és kenjétek be magatokat mindenféle naptejjel. További szép napot kívánok, sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat.

0: bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25 Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25
1: 14 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök, lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik, saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Új szabály lép életbe július 1-től az Európai Unióban a nemzetközi árufuvarozást végző 2,5 és 3,5 tonna közötti ösztömegű, könnyű haszongépjárműveknek és furgonoknak kötelező lesz második generációs intelligens tahográffal rendelkezniük. Az új eszköz automatikusan rögzíti a határátlépéseket, a rakodási és kirakodási helyszíneket, valamint a sofőrök vezetési és pihenőidejét is. Az intézkedés célja a fuvarozási szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzése és a tisztességes verseny biztosítása az európai közúti áruszállításban. Kivételt képeznek azok a 3,5 tonna alatti járművek, amelyeket elsősorban építkezéseken használnak, és legfeljebb 100 kilométeres körzetben közlekednek. Az új szabályok az EU mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és az Egyesült Királyságban is érvényesek lesznek. Megkezdődött a fokhagyma betakarítása Ludason. A tavaszi csapadék hiány és a talaj alacsony nedvesség tartalma a fokhagyma termésre is nyomást gyakorolt. A fokhagyma a vízigényes kultúra, amely a fejek megfelelő növekedéséhez és gerezdezéséhez is elengedhetetlen. Így a szárazabb területeken terméskiesés és kisebb fejméret várható. 3 évvel ezelőtt, 2023. június 21-én választotta a Nemzetközi Kiállítási Iroda Belgrádot a 2027-es szakkiállítás az Expo házigazdájának. A Játsz az emberiségért, sport és zene mindenki számára mottóval megrendezendő eseményre eddig 135 ország és 4 nemzetközi szervezet jelezte részvételét. Zsarko Malinović, Szerbia Expo 2027-es részvételéért felelős biztosa kiemelte, hogy a szakkiállítás legfontosabb öröksége nem maga a rendezvény lesz, hanem az azt kísérő fejlesztések. A szervezők becslése szerint a 2027. május 15-e és augusztus 15-e között zajló 93 napos rendezvény több mint 5 millió látogatót vonzhat majd a szerb fővárosba. Az Expo 2027 lesz az első nemzetközi világkiállítás a Nyugat-Balkánon, és a szervezők szerint jelentősen hozzájárulhat Szerbia és a régió nemzetközi ismertségének növeléséhez. Évadzáró műsorral búcsúztatta az idei szezont a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület. A művelődési ház színpadán a néptánc csoportok és az énekesek adtak ízelítőt mindabból, amit az elmúlt hónapok során elsajátítottak, és amivel számos hazai és külföldi sikert is elértek. A gyerekek számára a tánc nem csak a hagyományok ápolását jelenti, hanem közösséget, élményt és eredményeket is.
1: Időjárás.
3: Változóan felhős, főként napos időnk lesz a nap további részében is, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 33 fokot.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
0: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
4: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: 2000-es évek a Panno Rádióban, kedden esténként 8 órától.
1: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Panno Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyózó!

0: Zoltán vagyok. Július elején kerül a szerb parlament elé a szülőgondozói státuszról szóló törvényjavaslat. A kormány által elfogadott jogszabály havi 65 ezer dináros támogatást biztosítana azoknak a szülőknek, akik sajátos nevelési igényű vagy krónikus beteg gyermeküket otthon gondozzák. A támogatás mellett az állam fizetni az egészségbiztosítási, nyugdíj és rokkantsági járulékokat is. Gyuro Macut szerint az első kifizetések októberben várhatók. A miniszterelnök hozzátette, egy elektronikus nyilvántartási rendszert is létrehoznak majd a támogatások hatékonyabb kezelésének érdekében. Megkezdődött a fokhagyma betakarítása Ludason. A tavaszi csapadékhiány és a talaj alacsony nedvességtartalma a fokhagyma termésre is nyomást gyakorolt. A fokhagyma vízigényes kultúra, mely a fejek megfelelő növekedéséhez és gerezdesedéséhez elengedhetetlen, így a szárazabb területeken terméskiesés és kisebb fejméret is várható. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök Keir Starmer, lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről, így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik saját pártja és kormányának több tagja részéről, amiatt, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai és az intézet által felkért szakértők megkezdték az adai tájház felmérését és az ott található tárgyak leltározását. A szakemberek első lépésként a teljes gyűjtemény áttekintését végzik el, amelyet a tárgyak részletes nyilvántartásba vétele követ. A folyamat során a gyűjtemény minden darabjához különböző adatok, úgynevezett metaadatok kerülnek rögzítésre, amelyek a tárgyak azonosítását, kutathatóságát és hosszú távú megőrzését szolgálják. Ezt követően az anyagok archiválásra kerülnek, majd bekerülnek a digitális adatbázisokba. A feldolgozott gyűjteményekről készült fotók és adatok két rendszerben lesznek elérhetők, a Vajdasági Magyar Digitális Archívumban és a Vajdasági Magyar Értéktár adatbázisban. Idén 20. alkalommal szervezik meg a nyári filmtábor Zentán, a Bolyai Filmműhely és a Mayfly Filmklub közös szervezésében. A héten mintegy 20 fiatal ismerkedik a filmkészítés alapjaival, a tábor pedig gyakorlati lehetőséget is biztosít számukra a forgatás, a riporteri munka és az utómunka területén. A résztvevők a tábor ideje alatt betekintést nyernek a filmkészítés teljes folyamatába, a forgatástól egészen a vágásig. Kipróbálhatják magukat riporterként, operatőrként, vágóként, sőt szereplőként is. A program során több már készülő film munkálatai is folytatódnak, emellett új témákat is feldolgoznak. Többek között az Adahatári iskola és a Zentai park történetét.
1: Időjárás.
0: A nap további részében is marad a változóan felhős, főként napos idő. 19 óra tájban előfordulhatnak esők, záporok elszórtan, jelenleg egyébként 33 fok van Szabadkán és környékén.
2: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
2: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: Nóta!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit. A csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó.
7: Bejelentette a tisztító tűz műveletet a magyar miniszterelnök. Nehéz helyzetben vannak a fokhagyma termelők. Lemondott a brit miniszterelnök. Tartós hőhullám érte el térségünket, és zajlik a 21. világgazdasági kongresszus Belgrádban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Átfogó politikai és alkotmányos változásokat jelentett be Magyar Péter az országgyűlésben. A magyar miniszterelnök elindította a tisztító tűz műveletet, amelynek célja a korrupció elleni fellépés és az állami vagyon visszaszerzése. Beszédében több alkotmányos és igazságügyi változtatást is kilátásba helyezett, valamint kezdeményezte Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. Balázs Zita beszámolója.
8: Magyar Péter.

0: Napi rendelőti felszólalásával kezdődött hétfőn az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A magyar miniszterelnök beszédének elején párhuzamot volt Magyarország korábbi vezetősége és az olasz maffia között. Magyar Péter szerint a maffiát fel kell számolni, ennek érdekében indította el a tisztító tűzműveletet.
1: Ma elindítjuk a tisztító tűzműveletet, amely lezár egy korszakot, lezárja azokat a hosszú évtizedeket, amikor Magyarországot túszul ejtették, ejthették a szervezett politikai és gazdasági bűnözői csoportok. A tisztító tűz művelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása, az állam működését átfogó korrupció, átható korrupció és a hazánkat folytogató maffia szorításától.
0: A miniszterelnök arra kérte képviselőtársait, hogy jól gondolják meg, mit tesznek, hiszen aki nem támogatja a tisztító tűzműveletet, az a maffia oldalánál. Magyar Péter elmondta, kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, és új alkotmányozási folyamatot indítanak, amit ősszel népszavazással erősítenének meg.
1: Az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé tesszük, hogy az Alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját tagjaik közül, és visszavezetjük az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. A 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása köztük Polt Péteré is megszűnik.
0: A benyújtott javaslat alapján a kormány a képviselői mandátum időtartamát 12 évben maximalizálná. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a vagyon visszaszerzés és a védelmi hivatal érére az ország legalkalmasabb embereit kívánja felkérni, mivel szerint a tisztító tűzművelet sikeres végrehajtása csak így biztosítható.
2: A tavaszi csapadékhiány és a talaj alacsony nedvesség tartalma a fokhagyma termésre is nyomást gyakorolt. A fokhagyma vízigényes kultúra, amely a fejek megfelelő növekedéséhez és gerezdesedéséhez elengedhetetlen, így a szárazabb területeken terméskiesés és kisebb fejméret tapasztalható. Stábunk a híres ludasi fokhagyma betakarítását követte végig. Rafek Violetta riportja.
3: Nem csak az árpátarató kombájnoktól porzik a ludasi határ, a végéhez közeledik a fokhagyma betakarítás. A messzeföldön híres ludasi fokhagyma titka a termelők szerint a föld minőségében rejlik, valamint abban, hogy a leszedett termésből hagyják meg a magnak valót. Különösen figyelnek arra, hogy a legjobb minőségű termény kerüljön vissza a földbe. Farkas Gábor termelő szerint munkaigényes növényről van szó, de mivel egyre nehezebb munkaerőt találni, ezért igyekeznek a gépesítésbe fektetni. Egyre több parcellán alkalmazzák a fokhagyma szedőgépet, amely felszedi, megtisztítja, majd csomóba köti a termést. Így pakolják a csomókat a pótkocsira.
4: Nekünk óriási segítség, mert egy 20 munkás kezét váltja ki. Persze nem tudja helyettesíteni a fizikai munkást, mert ugye van, amit úgymond elhagy, tehát mégis egy gépről beszélünk, nem egy emberről. Így nem tökéletes, de szinte 95%-ban teljes munkát tud végezni.
3: A szedés után pedig jön a pakolás. Huszák Ferencéknek a család is besegít a munkába, a fészerbe pakolják be gondosan a termést. Ferenc szerint idén átlaghozamot produkált a fűszernövény, a termés egyharmada esett ki a szárazság miatt. A ludasi gazda igazi őstermelőnek számít, családjával nagyjából 40 éve termesztenek fokhagymát.
5: Régebben voltára, tehát ezelőtt 20 éve beszélek, akkor volt egy időszak, egy 10 év, amikor megfeleződött az ár, most viszont tavaly elfogadható volt az idejárat, nem tudjuk, hogy mi lesz. Még egyenlőre.
6: Az mikor derülhet ki?
5: Hát az augusztus hónap folyamán fog kiderülni, akkorára lesz a fokhagyma egy része elkészítve, megpucolva, beletéve zsákokba, és akkor nagyba lesz eladva.
3: Ferenc felesége Etelka is kiveszi a részét a munkából. Mosolyogva idézte fel az elmúlt évek bőséges terméseit. Az árak már szerinte nem olyanok, mint régen, de egy átlagtermés már kielégítő anyagi hasznot hozhat.
7: Mióta együtt vagyunk a férjemmel, 2009 óta, azóta foglalkozok fokhajmával. Hát jó, jó termések voltak, az árak is elég jók voltak. Hát most majd meglássuk, hogy az idén majd mennyi be fog kerülni, vagy mennyit adnak érte a vevők.
3: Az idei árak tehát még nem kristályosodtak ki. Tavaly a piacokon 600 dinárt kellett fizetnünk a fokhagyma kilójáért. Ezzel szemben a termelők jóval kevesebbet kaptak a nagybani értékesítéssel. Szerintük idén, ha figyelembe vesszük a terméshozamot és a szárazságot, minimum 3-4 eurót kellene kapniuk a fokhagymáért.
2: Új szabály lép életbe július 1-től az EU-ban. A nemzetközi árufuvarozást végző 2,5 és 3,5 tonna közötti ösztömegű könnyű haszongépjárműveknek és furgonoknak kötelező lesz második generációs intelligens tahográffal rendelkezniük. Az új eszköz automatikusan rögzíti a határátlépéseket, a rakodási és kirakodási helyszíneket, valamint a sofőrök vezetési és pihenőidejét. Az intézkedés célja a fuvarozási szabályok betartásának szigorú ellenőrzése, illetve a tisztességes verseny biztosítása az európai közúti áruszállításban. Kivételt képeznek azok a 3,5 tonna alatti járművek, amelyeket elsősorban építkezéseken használnak, és legfeljebb 100 kilométeres körzetben közlekednek. Az új szabályok az EU mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és az Egyesült Királyságban is érvényesek lesznek. Tartós hőhullám érte el térségünket, a következő napokban is rendkívül magas hőmérsékletre kell számítani. A meteorológusok szerint helyenként 36 Celsius fok is lehet. A szakemberek fokozott óvatosságra intenek, különösen az idősek, a gyermekek és a krónikus betegek esetében. Vajtai Viktória riportja.
8: Már a délelőtti órákban is szinte elviselhetetlen volt a hőség Szabadkán és környékén. A nagy melegben sokan a vízparton keresnek felüdülést. Fodor Noémi.
9: Szerintem fontos a rendszeres folyadékbevitel, illetve ezek mellett mi nagyon szeretünk eljárni a sétaerdei medencére. A nyarunk nagy részét itt töltjük, illetve nyaralni is el fogunk menni, de ami az itthoni átvészelést illeti, szeretettel eljárunk esténként a városba fagyizni.
8: A strandok és a medencék ilyenkor népszerű célpontnak számítanak azok körében, akik szeretnének egy kis enyhülést találni a kánikulában. Valentina Bajramovic.
10: Őszintén az én véleményem, én nagyon nehezen viselem ezt a hőséget. Általában strandolunk, medencézünk, tengerre megyünk, vagy otthon behúzódunk, ugye amíg nem megyek, amikor már hazaérek munkáról, behúzódok, klímázok, ventilátort bekapcsolom, és ki sem mozdulok otthonról. Folyadékot ugye minél többet nézem, hogy bevigyek magamba, ugye, mert nagyon-nagyon melegek vannak, szerintem minden évben ez csak melegebb is melegebb.
8: A tartós kánikula jelentősen megterhelheti a szervezetet. A nagy meleg miatt gyakoriabbá válhatnak a rosszul létek, a vérnyomás ingadozások és a keringési problémák. Ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intenek. Dr. Kis Csaba, családorvos.
11: Azt kell mondjam, hogy az emberi szervezet úgy van beállítva, hogy a tartós és egyenletes hőmérsékletet szereti, és ez általában a mérsékelt meleg 20-tól 25 fokig. Most pláne a hirtelen melegség bejövetele az megviseli a jó kondícióban levő szervezetnek a hőhöz való alkalmazkodását is, akár folyadékvesztéssel, kiszáradással, akár a hőszabályozással, de nem utolsóban, meg elsősorban inkább így, hogy megviseli a kisgyermekek, tehát fiatalkorúak és az időskorúak krónikus betegeknek az egészségi állapotát.
8: A szakemberek szerint a nagy melegben az étkezésre is érdemes fokozottan odafigyelni. A nehéz, zsíros fogások helyett ajánlott könnyebb ételeket választani, például halat vagy csirkét, valamint több salátát és gyümölcsöt fogyasztani, mivel ezek kevésbé terhelik meg a szervezetet és hozzájárulhatnak a jobb hőháztartáshoz. A meteorológusok szerint a következő napokban is maradni fog a kánikula. A szakemberek arra hívják fel a figyelmünket, hogy fogyasszunk elegendő folyadékot, és ha tehetjük, kerüljük a tűző napsütést a déli órákban.
2: Zajlik a 21. világgazdasági kongresszus Belgrádban. A kulcstémák között szerepel a globalizáció jövője, valamint az a kérdés, hogy ez a folyamat véget ére, vagy új formákban folytatódik. Több mint 600 tudományos munkát mutatnak be, mint egy 1000 résztvevő érkezik 80 országból, és több mint 200 párhuzamos panel és 12 plenáris ülés várható. Bíró Tamara beszámolója.
12: A világgazdasági kongresszus a közgazdász szakemberek egyik legfontosabb nemzetközi találkozója, mondta a megnyitón a Szerbiai Közgazdászok Szövetségének elnöke. Alexander Vlahovics szerint ez komoly lehetőség Szerbia, Dél-Kelet-Európa, valamint a globális tudományos közösség és a politikai döntéshozók közötti kapcsolatok megerősítésére. Olyan időszakban találkozunk, amikor a világ komoly kihívásokkal néz szembe, geopolitikai feszültségek, gyors technológiai változások, éghajlati kérdések, átalakuló gazdasági kapcsolatok. Ilyen körülmények között a nyílt, felelősségteljes és előremutató gazdasági párbeszéd fontosabb, mint valaha. Egy olyan világban élünk, ahol az elmúlt 30 évben a világgazdaságot formáló összes eddigi feltételezés darabjaira hullik, emiatt gyors változtatásokra van szükség, emelte ki beszédében Alexander Vučić szerb államfő. Napjainkban a világ egyre inkább összekapcsolódik, és mindeközben egyre töredezettebbé is válik. Ez az ellentmondás áll a különféle kihívások középpontjában, amelyekkel szembesülünk, és az, hogy hogyan kezeljük ezeket, meghatározza, hogy sikert vagy kudarcot érünk el. A kongresszust közel 20 év után tartják újra Európában, és először rendezik meg Dél-Kelet-Európában, ami a szerb szakmai közösség nemzetközi elismertségét is jelzi. Az eseményen világszerte ismert közgazdászok és szakértők vesznek részt június 22-e és 26-a között.
2: Távozik posztjáról a brit miniszterelnök. Lemondott a kormányzó brit munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és udódlásának menetrendjét. Ismét megindult a hajóforgalom a Hormuzi szorosban, azonban a szakértők szerint továbbra sem beszélhetünk teljes normalizációról. Miközben az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban folytatódnak, a világ olajkereskedelmének egyik legfontosabb útvonala továbbra is a geopolitikai feszültségek középpontjában áll. Rózsa Krisztina beszámolója.
13: A Svájcban zajló egyeztetések középpontjában Irán nukleáris programja, az iráni olajexportot érintő szankciók, a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása, valamint a libanoni konfliktus áll. A tárgyalások vasárnap átmenetileg megszakadtak, miután Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok akár át is veheti az irányítást a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros felett, ha nem születik megállapodás Teheránnal. Az amerikai elnök azt is mondta, hogy ha szükséges, Washington útdíjat szedhet a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán. A Hormuzi szoros kiemelt jelentőségű a globális energiaellátás szempontjából, hiszen a világ olajkereskedelmének mintegy 20%-a ezen az útvonalon halad át. Washington most azt állítja, hogy a hajóforgalom helyreállt, és a tankerek ismét közlekednek a szoroson keresztül. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a teljes normalizáció még hetekig eltarthat, mivel aknamentesítésre, új biztonsági garanciákra és a biztosítótársaságok visszatérésére is szükség van. Az iráni külügyminisztérium szóvívője közölte, hogy Teherán a fenyegető amerikai nyilatkozatok miatt szakította félbe a négypárti tárgyalást vasárnap, ugyanakkor a technikai egyeztetések a következő napokban is folytatódnak. Irán szerint jelentős előrelépés történt több kérdésben is. A tárgyalások során szó esett az iráni olajexport részleges újraindításáról, a szükséges exportengedélyek kiadásáról, valamint a befagyasztott iráni pénzügyi eszközök felszabadításáról. A katari és pakisztáni közvetítők közös közleményükben azt írták, a tárgyalások pozitív és konstruktív légkörben zajlottak. A tárgyalások egyik kulcseleme a libanoni helyzet rendezése. Az iráni külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy jelentős előrelépés történt a libanoni háború lezárása felé. Ugyanakkor szerinte az igazi próbatétel az lesz, hogy sikerül-e tartósan fenntartani a tűzszünetet. Energetikai szakértők szerint a piac egyelőre pozitívan reagál a fejleményekre. Az olaj ára hétfő reggel ismét csökkent, ami arra utal, hogy a befektetők bíznak a szállítás fokozatos helyreállásában.
2: A pontos idő 16 óra 15 perc.
14: Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 33 fokot mérhetünk. Holnap változóan felhős idő várható, sok napsütéssel folytatódik a nyári meleg, de csapadékra már kevesebb esély mutatkozik, mint az a mai napon vagy mai este folyamán várható. A csúcsértékek holnap 32-33 fok körül alakulnak, tehát kedden.
15: Hallgass napjaink slágereit!
16: És légy tájékozott!
15: Ez a Pannon Rádió! Reklám.
16: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
16: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
20: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Alok és Jess Glynn dalával indult a mai csillagullás. Summer's Back. Kétségkívül így van, nyár visszatért. Elég komolyan az első igazán nagy hőhullámban vagyunk, és azt sem mondhatnám, hogy a kellős közepén. Hűsítő dallamokat tudok ígérni, és sok hűvöst kívánok nektek. A folytatásban nincs megállás, önök a legnagyobb kedvencek egészen 20 óráig, itt a 91.5-ön. Kérjétek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig, ezt pedig 19 óráig tehetitek meg. A jól ismert elérhetőségek egyikén 063-621-605, SMS, illetve Viber üzenetekre, és na Facebookon Csillagullás Pannonrádió. Itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, interjúkat visszahallgatni, illetve üzenetben kérni, kívánni. Ezt néhányan már meg is tették, hogy jönnek majd rövidesen az első mai teljesülendő kérések. Előtte viszont két újdonság. Jön Jessie J és legújabb dala California. Aztán pedig itt lesz a német producer lemezlovas Robin Schulz és legújabb dala a Better Times. Én pedig kívánok kellemes időtöltést, jó zene hallgatást mindenkinek, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek ebben a forróságban, mint ahogy említettem, sok hűvöst, amennyiben nem muszáj. Ne menjetek ki a napra, legyetek a négy fal között, és a jó zenék társaságában a csillaghullással. Veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

0: Robin Schulz legújabb dala, így szólt a Better Times. Itt a mai csillagulás kezdetén, a folytatáson pedig már az első mai kérések teljesülnek. Holly Allen a Smash Mouth I'm a Believer számát kérném, kösz szépen, Árpi. Ugye az a dal, amelyet egyébként még a 60-as években ismeretett meg a nagy érdemű, a The Monkees csapat alkotta meg, aztán pedig a Smash Mouth készített egy újabb változatot, amelyet pedig a legtöbben a Shrek animációs film vége főcímdalaként ismerhettek meg. Jön mindjárt ebben a változatban. Sziasztok, ebben a hőségben egy igazi nyári dalt kérnék. Upótól a nyár van. Kösz, ha mehet. Dani voltam. Mert bizony egy pörgős változat, de ugye a Neoton klasszikus. Ja, majd tehát az UFO. Kedves csillagulás, Teddy Swims Mr. Know-It-All című dalát szeretném meghallgatni. Köszönöm, Marianna. Teddy Swims, az igazán jó kis karcos hangú amerikai énekes, egyik legutóbbi dala, a Mr. Minden Tudó, Mr. Know-It-All, akinek nem inga ne vegye magára, ez jön mindjárt majd elsőként. Szia, Nagy Bogi és Des, jól leszek újra, ezt szeretném. Noémi üzenete volt ez, jön mindjárt egy nagy mai magyar kedvenc, Nagy Bogi és Des előadásában, illetve szevasz a Cascadától a Because the Night szóljon nekem is, mindenkinek, aki szereti. Köszönöm, Otto. Egy jó kis dalocska a Hands Up korszakból, Cascada jön is a Because the Night, előtte UFO, itt lesz Smash Mouth, itt lesz Nagy Bogi Dessel, kezdésnek pedig Teddy Swims.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!

0: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
3: Szevasztok, én Jörg, a Dr. Béres, ez a Csillagullás.
2: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. FIT program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Thought you would always be mine, you always be mine, you always be mine.
4: Csillaghullás.

0: Hamarosan majdnem az Ibon a legújabb Mancsőrjárat film, ennek pedig az egyik betét dala, Backstreet Boys a legújabb dala, ez szólt most itt a Csillaghullásban, aminek címe Badala.
1: Reklám.
2: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Réver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Hey, we are Vice Zone and you're listening to our track Would You Love Me

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Sziasztok, én Dobrádi Ákos vagyok a TNT zenekarból. Hallgassátok az új dalunkat itt a Pannon Rádióban. Ugye?

Dubs és Nelly Furtado egy vadonatúj dalon, ez volt a Torture on the Heart. Na, mai csillagulás második órájában újabb kívánság dalok érkeztek, ezek közül teljesül néhány. Szia, kérésem a Heat Waves, de azt gondolnám elég aktuális. Szabolcs kérte, bizony hőhullámról szól a dal, és éppen ebben vagyunk. Glass Animals és a Heat Waves, ez jön mindjárt elsőként. Üdv a balatoni nyárszámot kérném a Well Hello és Pixar-tól. Ezt már Ervin kérésére pörgetem, egy klasszikus magyar dal, Pixel, Stereo Palma, valamint a Well Hello feldolgozásában. Hello Alan, kellemes időtöltést kívánok-e jó zenék engedése mellett? Nekem is lenne zenei kérése, mégpedig Erotic-tól, üdvözlettel Csaba Péter révéről. Csaba egy minimix változatban lesz majd doktoralban, illetve Erotic, úgyhogy itt lesz majd az It's My Life és az a bizonyos Max-es dal is. Ez jön majd a blokk végén. Jó zene hallgatást! Szia, Tóth Abigé Sugar Daddy dalát szeretném kérni a csillaghullásban. Köszi, Helena, egy jó kis mai magyar kedvenc. Vagy hát, nevezhetjük nemzetközinek is, mert hogy Tóth Abigail a román producerrel, Accent-tel közösen készített el, ugye mindjárt a Sugar Daddy, illetve sziasztok, a Follow the Flow szívrabló dalát szeretném. Köszönöm Ivet János Halmáról. Ez pedig a Follow the Flow-s srácok legújabb dala, úgyhogy jön a szívrabló, előtte Glass Animals, ugye a Heat Waves, aztán a Sugar Daddy, majd a balatoni nyár, és itt lesz Dr. Albán Erotic egy jó kis minimixben.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kitámadsz. Csillaghullás,

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Réver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Hi everyone, this is Shakira.
8: What's up y'all, I'm Beyonce.
9: Hi, I'm Christina Aguilera.
10: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're checking out
11: Csillaghullás.

0: Shakira és a Die Die az idei foci VB hivatalos dala. Azon belül is ez egy szóló változat. Egy kis időjárás előrejelzés, nagyjából fél órán belül egy komolyabb zivatar zóna érkezhet Szabadka és környéke felé, ez a Szabadka-Magyar-Kanizsa vonalon és a köztes településeken. Azért legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra, egyes helyeken akár jeget is hozhat. Ugye ebben a hőségben, hogyha zivatar jön, az bizony nem finomkodik.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A folytatásban pedig a Megasztár korábbi győztesét, Gudics Mátét hallhatjuk, aki kiadta a legújabb dalát, erről mesél, címe Égetem.
2: Az eddigi dalaim azt gondolom, hogy egy útkeresés volt mindegyik a maga műfajába teljesen. Nem lehet teljesen elvonatkoztatni rockzenétől az előző dalaimat, viszont azt mondom, hogy ez az, amit én szeretek, és ezt szeretném képviselni, és nagyon vártam már tényleg, hogy megjelenjen, és úgy láttam, hogy tetszik is a közönségnek. Koncerteken már többször játszottuk, úgyhogy ott is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a dallal kapcsolatban. Szerettem, én ez a pörgős srác vagyok, egyébként ez a rocker srác, úgyhogy remélem lesz még ilyen dal hamarosan. Hát lemezem biztos vagyok benne, hogy igen.
3: Pultnál egy józan pillanat, fejemben fáradt gondolat.
2: Szerintem a dalszöveget nem kell túl misztifikálni, ez arról szól, amiről szól. Ez a szakmánkból adódóan is előfordul többször. Folyamatosan égetjük hétvégén a gyertyát. Na hát én azt gondolom, hogy mi zenészek egyértelműen igen, nem kell túlságosan a gonosz dolgokra gondolni. Elég az a mindennapi mókuskerék, amiben vagyunk, ugye éjszakázunk rengeteget, hogyha egy nap van több fellépés, ugye az is egy eléggé megterhelő dolog tud lenni. És hát nyilván ez a nyári időszak, ez erről szól, hogy megyünk éjjel-nappal, úgyhogy nagyjából erről szól a dal. Tehát maga ez a rekett, ez a rockos világ, ez muszáj egy kijöjjön dalból, tehát teljesen mindegy, hogy most egy diszkós lágert akarunk írni, de én éneklem el, akkor is ez valamennyire Gudics Mátés lesz, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon túlságosan nehéz ezt így a keretek között tartani. Mondom, tehát elég sok rétű dal született már, ami nekem íródott, mindegyikben megtaláltam én magamat, és szerintem a közönség is.
4: Sziasztok! Gudics Máté vagyok, ez pedig az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban!

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
10: Műsorajánló.
11: Amikor a zene is önmagát kereste...

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok is. Időközben megérkezett az a bizonyos vihar Szabadkán és környékére. Itt egyébként az ablakból kisebb jégdarabokat is látni véltem, de mindenesetre erős szél, illetve piharos szél és erős eső formájában. De hát gondolom, amennyiben itt a környéken laktak, akkor ezt már tapasztaltátok. Vigyázzatok magatokra. Na, folytatásban kettő kívánságdal teljesül még ebben az órában. Szia, Zsombi vagyok, király ma is a műsor. Jonatas Narkotik. Ezt kérném a kívánság műsorban. Köszi. Örülök, hogy tetszik, Zsombi. Ja, majd a Liquido egykori dalának elektronikus zenei átirata Jonatas-tól, illetve ciao a Barbara Streisand számot ad le a lent. Köszi előre. Kicsi volt a marketestről. Na, ez jön elsőként.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jövök a Zokkor Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

Moving to the Sun, egy nagy mai magyar kedvenc. Magyar azért, legalábbis részben magyar, ugyebár Email Angel, azaz Gángó Bernadett ezt a dalat elkészítette, részben a mesterséges intelligencia segítségével, és utána kapcsolód be Hugh-gal a történetbe, aki megvette a jogokat ehhez a dalhoz, és Ultranate-val felénekeltette. Úgyhogy így jön a Moving to the Sun, egy globális kedvenc egyébként. Most már klub kedvenci, rádiós kedvenci nőtte ki magát, újdonságképpen. Itt a Csillagkulás mai harmadik óra elején hallhattuk. A folytatáson pedig újabb kívánságdalok teljesülnek. Hello Csillagkulás, a Last Life a kérésem Zara Larsontól. Manuel a kérésére mindjárt elsőként pörgetem majd ezt a vidám dalocskát. Ciao Fragma Tokaz Miracle számát kérném azoknak, akik szeretik a régi nagy zenéket. Üdve Kelebiáról, Bandi. Ez egy klubklasszikus, mit mondhatnék? Fragma, Tokaz Miracle, ismerős lesz egyébként. Szép napot, szeretném meghallgatni Rózsa Magdolna legújabb dalát, a Rúst, és további jó műsort kívánok. Ez már Gyöngyi üzenete. Egy vadonatúj dallal rukkolt elő Rózsa Magdi, ez pedig a Rúzs címet viseli, másodikként játszom. Na, még két üzenet, sziasztok, a Magnokum Laude mindig lesz című dalát szeretném. Köszönöm, Eszti. Ezt is pörgetem egy újabb keltezésű dal Mező Miséktől, valamint Hali pörögje Martin Gerix és Ed Sheeran közös zenéje. Köszi előre, nagyon jó a műsor, mint mindig. Ezt pedig Ármintól kaptam. Köszönöm szépen, Ármin. Jön a Repeat It. Na, azaz Martin Gerix és Ed Sheeran dala. Újdonság, de nem is az, mert hogy 2014-ben kezdték még a srácok ezt a dalt. Akkor kezdtek bele, majd utána félre lett téve, és 12 évet követően kapott végleges formát. Ez a dalocska, úgyhogy Martin Gerix Ed Sheerannel, előtt a Magna Cum Laude, itt lesz a Fragma dala, Rózsa Magdi újdonság, a kezdésnek pedig Zara Larsson és a Last Life.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Panna.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Tréver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
5: Csillagullás. Több mint kívánság műsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.
6: Mutatni

0: Antonio és a Shot of Adrenaline itt a Csillaghullásban. A folytatásban pedig a magyar klub élet egyik meghatározó alakja mesél nekünk, ki egyébként az közel 30 éve már a köztudatban van.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Ő pedig nem más, mint Sterbinski Károly, azaz DJ Sterbinski. Mesélj egy kicsit a kezdetekről, hogy milyen a klub élet most, és milyen volt annó, és még több minden másról is. DJ Sterbinskit hallhatjuk.
2: Édesapám diszkózott, úgyhogy nem esett messze az alma a fájától, mert hát otthon én a matchbox és a vonatpálya mellett, vagy a fiús játékok mellett értelemszerűen játszottam az ő hifi berendezéseivel, akkori hifi berendezéseivel, és de az ez alatt a szalagos orsos magnót, a dekket, majd a lemezjátszót, azon a hifi torony által is a magasban tárolt lemezjátszón kezdtem ezt scratchelni, úgyhogy az első lépéseket az ő berendezésein tettem meg, aztán jöttek a sulibulik, majd az éjszaka a mélyvíz, és hát az első komolyabb fellépésem, ha jól emlékszem, talán 16 évesen volt egy diszkóban, és nagyon jól sikerült, úgyhogy onnantól pedig beindult ez az egész minividám park. Más volt, nehéz volt hozzájutni a zenékhez, ott tényleg meg kellett tanulnod azokkal a mondjuk a bakelit lejátszókról, a lemezjátszókról úgy mixelni, hogy az patent legyen, patika legyen. Sokkal könnyebb most már mixelni, sőt a gépek elvégzik helyettünk, az elektronika, a technika elvégzi helyettünk a mixelést is, arról van szó, lehet pre-recordi szettel menni, ami szerintem teljesen bevett szokás és normális dolog, hogyha egy olyan showra mész, ahol nagyon gyorsan kell pörgetni a zenéket, teljesen más volt az egész, az indulás is sokkal nehezebb volt, sokkal könnyebb most elindulni, azt gondolom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá rátermettség, nem is tudom, nem kell gyakorolni, vagy nem kell hozzá tehetség, a sok gyakorlás, ezt már mondtam, ez kell, ez most is fontos, és ugye most már kiegészült az egész a zeneírással, a remixeléssel, most már a saját zenéinket, saját remixeinket játsszuk, akkoriban, amikor elkezdtem én ezt az egészet, ugye diszk-jockey voltam, magyarán más előadók, más DJ-k, későbbiekben DJ-k, zenét játszottam, és ez valójában ugye az idő szalagán alakult át úgy, az idő folyamán, hogy elkezdtük írni a saját zenénket, elkezdtük azokat játszani, elkezdtünk remixelni, elkezdtük azokat játszani, és most már úgy lépünk fel, hogy gyakorlatilag 99,9%-ban saját zenei repertoárral érkezünk, ami azt jelenti, hogy saját zenék és saját remixek pörögnek a szettjeinkben, és ez egy tök jó dolog, egy tök jó érzés, nem csak a feeling miatt, hanem azért, hogy azt tudod adni a közönségnek, azt a zenei irányzatot, műfajt, stílust, ami te vagy, amit te képzelsz el a zenében, a zenével. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem egyszer akár egy szállodai szobában készül el a szettünk utolsó pár perce, vagy éppen aktuális remixünket ott fejezzük be.

0: felgyorsult az egész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempót diktálunk a zenéket illetően. Szerintem jó, ha egy percig szól egy zene, de van, hogy egy perc alatt lemegy négy zene egyszerre. Instrumentális rész, rajta az ének, vagy egy másik ének, egy rap rész, csak egy pár másodperces betét a zenéből, egy éppen, hogy odaillő, harmóniában is passzoló dalrész, csendül fel és megürül a közönség, és folytatódik az előző zene. Tizenhat éves korom óta ugye rengeteg zene gyakorlatilag pörgött ki a kezeim alól, nagyon sok zenét játszottam, és ugye tipikusan hozzám nőtt egy-két olyan zene, a mix albumaim megjelenésének hála, amelyeket kötnek hozzám. Nagyon érdekes Sterminskytől a Geddán. Sosem az én zeném volt a Geddán, de hozzám kötik, és ezeket a úgymond Sterminsky által fémjezett és a mixlemezeimben is felcsendülő zenéket én mind, vagy mi leremixeltük úgy, hogy a mai nap bármikor, bárhol le tudjuk játszani modern hangszereléssel, nagyon-nagyon jól szólnak, és értelemszerűen passzolnak a mostani zenei műfajainkba, stílusunkba.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Műsorajánló.
7: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one. Number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillagullás. Ti a Csillagullást hallgatjátok a legnagyobb kedvencekkel. 18:51 van. Kettő kívánsággal teljesül most még ebben az órában. Szia, Len, szeretném kérni Dr. Béres Jimmy feldolgozását, ugye nem bántad meg címmel. Elmesekért ezt a dalt, mindjárt jön majd Dr. Béres és Felép Tamás, közös Jimmy feldolgozása, illetve Hello a Love and Devotion számot kérném, 90-es évekbeli kedvenc, ezt pedig Tibi kérte. Jön MC Sal and the Real McCoy, bizony a 90-es évekből, Love and Devotion, aztán pedig az ugye nem bántad meg.

0: Reklám.
1: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Réver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel. You make me

0: vadonatúj Camel Fat dal, ez volt a So Good itt a csillagulás utolsó órájában, ahol is még kettő kívánságról teljesül. Szia, K. Kevintől szeretném a Jacuzzi számát. Niki kérte, ez egyébként K. Kevin a BSV-vel közös dala, illetve Hello Csillagulás, a nyári hangulatú Jason Derulo dalt szeretnék kérni, az Acapulcót. Köszönöm, nagyon jó a műsor, Tímea. Köszönöm szépen, Tímea. Úgyhogy Jason Derulo, előtte pedig K. Kevin a BSV-vel.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
5: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: És itt a Csillaghullásban egy kiadott Csillaghullás mix maradt hátra, ahogy a szépfőnként lenni szokott a 90-es évek nagy-nagy zenéivel. Egy jó kis egyvelegre való, ne zvárjátok 20 óráig. No, utána 20 és 22 óra között pedig még maradva a 90-es éveknél a rádiós válogatás lesz hallgatható, akkor már nem mixben. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben a 16 óra híradót követően, ismételten számítok majd a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. Kívánok további kellemes időtöltést a Pannon Rádió hullámhossza mellett, további szép estét, jó rádiózást, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. Holnap jövök, mára viszont ennyi volt, de zenéből még rengeteg vár rátok, úgyhogy jön a Csillaghullás, még szépen pedig búcsúzom, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A kánikula miatt takarékos vízhasználatra szólítja fel a polgárokat a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV. Arra kérik a lakosokat, hogy az ivóvizet elsősorban ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. Az elmúlt napokban ugyanis jelentősen megnőtt a vízfogyasztás Szabadkán, különösen az esti órákban, ez pedig nagy terhelést jelent a vízellátó rendszer számára. A folyamatos és zavartalan ellátás biztosítása érdekében arra kérik a fogyasztókat, hogy lehetőség szerint mellőzzék vagy mérsékeljék az egyéb célú vízhasználatot. Továbbá felhívják a figyelmet arra is, hogy a túlzott vízfogyasztás a hálózat egyes részein nyomáscsökkenéshez, szélsőséges esetben pedig átmeneti vízhiányhoz is vezethet. A vállalat ezért a lakosság együttműködését kéri a hőhullám időszakában. Idén 20. alkalommal szervezik meg a nyári filmtábort Zentán, a Bolyai Filmműhely és a Mayfly Filmklub közös szervezésében. A hét folyamán mintegy 20 fiatal ismerkedik a filmkészítés alapjaival. A résztvevők a tábor ideje alatt betekintést nyernek a filmkészítés teljes folyamatába, a forgatástól egészen a vágásig. A program során több, már készülő film munkálatai is folytatódnak, emellett új témákat is feldolgoznak, többek között az Adahatár iskola és a Zentai park történetét. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai, valamint az intézet által felkért szakértők megkezdték az adai tájház felmérését és az ott található tárgyak leltározását. A szakemberek első lépésként a teljes gyűjtemény áttekintését végzik el, amelyet a tárgyak részletes nyilvántartásba vétele követ. A folyamat során a gyűjtemény minden darabjához különböző adatok, úgynevezett metaadatok kerülnek rögzítésre, amelyek a tárgyak azonosítását, kutathatóságát és hosszú távú megőrzését szolgálják. Ezt követően az anyagok archiválásra kerülnek, majd bekerülnek a digitális adatbázisokba. A feldolgozott gyűjteményről készült fotók és adatok két rendszerben lesznek elérhetők, a Vajdasági Magyar Digitális Archívumban, valamint a Vajdasági Magyar Értéktár adatbázisában.
1: A 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannon Rádióban.
3: Hi, this is ATB and you're listening to your favorite radio station.

fiú és lánybandák, Eurodance, diszkó és parti arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata a 91,5-ön hétfő esténként. 90-es évek a Pannon Rádióban.

Permission of the Groove.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: igen keresik a romantikát.
1: Hozzájunk össze!
2: 30 fok, gyönyörű napsütés, ez pedig továbbra is a nyár legnagyobb slágere, a Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti!

Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hanno Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.